0: mondja.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét.

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Rádió!

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő két pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A Zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerda reggelt augusztus 19-én 6 óra múlt 4 perccel. Szerda van, ami péntek, ha minden igaz, ráadásul olyan, amit követően 4 nap, hétvége jön, nem semmi, de azért még el kell telnie a mainak. Nyomjuk is, megköszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körül nézzünk a világban, mi is zajlik benne, mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Szuperszer reggelt, ez az Antri reggel, 6 óra múlt 12 perccel, augusztus 19-én. Szuper jó éjszakánk volt, esett is, a nyomokat elnézve több, mint előzőleg, kellett is, mint egy falat kenyér, és most is szuper jó időnk van, szürkesség 18 fok, olyan igazán kellemes, és nagyjából kellemes is marad, olyan 30 fok lehet majd a maximum, ami még szerintem elviselhető, pláne úgy, hogy végig felhős, illetve borult lesz az ég fölöttünk, tehát napszúrástól talán nem kell félni, legalábbis egyelőre ezt mondja nekünk az időkép. Aztán majd kiderül, hogyha odaérünk, hogy valójában milyen is lesz az égbolt. Amire érdemes lehet odafigyelni, az az, hogy időjárási front nem lesz ma felettünk, de a magasban a melegebb légtömeg áramlik fölénk. Ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. Emellett még jelentkezhet tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság szintén, úgyhogy ezzel azért kalkuláljon. Mai divattippünk is lenger ruha, napszemüveg most talán nem kell, de mondom, majd meglátjuk, és akkor majd rátérünk úgyis még az időjárásunkra, úgyhogy így készüljön mára, ha kimerészkedik a nagyvilágba, amivel foglalkozzunk is, mert hogy a Szexádi Sportközpontban mindenféle programok vannak, meg felújítások is történtek, erről számol be nekünk most Kis Albert, az intézmény sajtóreferense.
1: A Szexádi Sportközpontban a nyári szünet után folyamatosan kezdődnek a programok. Az eddig is megvalósuló, heti rendszerességgel megvalósuló közösségi programjaink folyamatosan mennek, amelyekről a Szexádi Sportközpont közösségi csoportjában lehet bővebb információkat szerezni. Ezekről a programokról már ugye többször beszéltünk, folyamatosan mennek a séták, futások, kerékpározások és az asztali tenisz. Augusztusban még két programmal várjuk a sportolni vágyókat. Augusztus 22-én egy minisportnapot tartunk, ahol a fitness van főszerepben, de várjuk a családokat is, gyerekeknek is készülünk zsonglőrjátékokkal, asztali tenisz bajnoksággal. Augusztusban lesz még egy kiemelkedő túránk, a nyárestívői túra, augusztus 28-án. Itt is meglepetéssel várjuk a túrázni vágyókat. És hát ezen kívül szeretném megemlíteni, hogy a nyári szünetben, a sportcsarnokban több kisebb felújítást hajtottunk végre. Ennek keretében megújult a kettes edzőterem, teljes festést kapott. Nagyobb átalakuláson ment keresztül a hármas edzőterem, amely régebben üzlethelyiségként működött. Ebből egy fitness termet hoztunk létre, amely egy fitness padlót kapott. Itt is megtörtént a festés, és egy jó minőségű sportpadlóval láttuk el a helységet. Ezen kívül a hatos edzőterem is megújult, itt is új padló és festés történt. Úgyhogy szeretettel várjuk a megújult sportcsarnokba a sportolni vágyokat.
0: Köszönjük Kis Albertnek, hogy megosztotta velünk a részleteket, és hát lehet menni a sportcsarnokba, mindenféle programok vannak, tök jó. Ezen túl pedig tegnapi hír még, hogy részletes interaktív térkép készült a különböző állami civil támogatási programokból.

valamint egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetekről. Nagyon-nagyon részletes a térkép, ajánlom figyelmébe, az antrit.hu-n fönt vannak a részletek. Nagyjából akkor ennyit a világról, ez így kezdésnek éppen csak elég volt, úgyhogy zenéljünk, Pharrell Williams-el folytatjuk, aztán pedig rátérünk a névnaposokra. Maradjon velünk! Yeah! Antrit reggel!

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és augusztus 19-e van, ami azt jelenti, hogy ma Huba ünnepelhet. Úgy bizony. Na hát ez most érdekes lesz. A Huba ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Ennyit tudunk róla. Így vagy úgy sok-sok boldogságot Hubának, Jánosnak, Bernátnak, Lajosnak, Mariánnak, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát augusztus 19-e szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint a néhai Knézi Jenő, magyar sportújságíró, riporter, egy igazi legenda a szakmában, és hát biztos, hogy emlékszik még, emlékszik még Erikre, az angolnára.
1: Szegény 50-ig nem bír elérni, nézd oda, meghal a pasi.
0: Így van, nagyon jó, zseniális a videó, de nyilvánvalóan Knézi Jenő is zseniális volt. Aztán ma ünnepelett Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke, ahogyan Karácsony János, magyar gitáros énekes, a Generálból vagy az LGT-ből lehet ismerős, és Rátóti Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, szintén a mai nap szülötte, ahogyan Kökényesi Ági, magyar színésznő, illetve Szívos Márton, világbajnok magyar vízilabdázó, ugyancsak ma ünnepelett, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, zenélünk ajándékgyaránt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumunkat, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT teljes 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Szuper szerda reggelt, 6:42, augusztus 19-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 187 évvel ezelőtt a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt. Milyen gáláns tett volt ez tőlük. Azóta el sem tudnánk képzelni az életünket fényképezés nélkül, mert ugye nem azóta, nem ma már így tart, vagy itt tartunk. Aztán 178 évvel ezelőtt, tehát 1848-ban e napon a New Yorki Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról, úgyhogy kitört az aranyláz. Hát erről is hallottunk már elég sok mindent. Aztán 37 éve történt elnézést, 37 éve történt a páneurópai piknik, az NDK állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni, ugyebár erre még sokan emlékezhetnek, és 22 évvel ezelőtt Megyesi Péter miniszterelnök bejelentette lemondását. Nagyjából ennyit a múltról, hogy a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, mert hogy horoszkóp következik, maradjon velünk.
1: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.

0: De ez az Antwit reggel, 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán ma különleges napra ébredhet, végre az érzelmeit összetudja hangolni az értelmével, a lehetőségeit a vágyaival. A kedvese ugyanis ma olyan helyre hívja, ahová már nagyon régen nem, úgy látszik, újra meg akarja környékezni önt. A szűz tudja jól a mondást, kutyaharapást szőrével kell gyógyítani. Ha önnek éppen szerelmi bánata van, a legjobb, ha sürgősen körülnéz a másik nem tagjai között. Egy kis önbizalom nem fog ártani. Ha egy régi, nagyon fontos kapcsolata ért véget, akkor akár terapeutára is szüksége lehet. A mérleg egy munkatársát különösen vonzónak találhatja ma. A Vénusz helyzete és működése ma különösen bolond helyzeteket teremthet, mintha felpesdülne a vérük. Vigyázat, lehet ez a nyár csalóka játéka csupán. Ha önök közül bármelyiküknek tartós kapcsolata van, akkor ez flörtnél alig, ha lesz több. A Skorpió eddig is utálta a sablonos megoldásokat és helyzeteket, de ma aztán végképp nem bírja az unalmat. A monoton, rutinszerű feladatoktól ezért a falnak tudna menni. Van azonban valami olyasmi dolog is, amiben szívesen részt venne. Ne legyen szerény, ajánlja magát a főnökének. A Nyilas, ha akarja, ha nem, ma felkavaró találkozásban lehet része. Hiába is próbálja meg eltitkolni az érzelmeit, azok előbb vagy utóbb úrrá lesznek rajta. Azt azonban ne hagyja, hogy az indulatai túlságosan eldragadják. Az sem jó, ha túl erősnek, dühösnek, de az sem, ha túl gyengének mutatja magát valaki előtt. A baknak, ha a munkája egyben a hobbija is, akkor valószínűleg kitűnően érzi ma magát a bőrében. Ha nem így volna, akkor felmerülhet benne a változtatás igénye. Semmi sem véletlen. Ha ma egy csábító ajánlat ötlik a szemébe, vagy egy barátja hivatását ha nagyon megirigyelni, akkor itt az ideje, hogy ön is utána járjon a lehetőségeinek. Így készüljön tehát, a vízöntővel folytatjuk, csak előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Antwit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy gyorsan folytassuk a horoszkópot. A vízöntő érzelmes napokat él át, vagy azért, mert már önnel van a kedvese, vagy azért, mert éppen őt várja, ha pedig még egyedül van, és távolról sem vár senkit, előfordulhat, hogy valaki már titkon számot tart önre. Ezt megérezheti, és szívében, lelkében kivirágzik egy érzés. A halak egyszerűen nem bír pihenni, szerencsére ez most jól is jön, mert rengeteg a dolga. A főnökei is elámulnak hihetetlen munkabírásán és szorgalmán. Jó úton van egy dicséret, sőt, akár pénzjutalom felé is. Csak így tovább. A kosnak a humor és az irónia lehetnek ma a fegyverei, ha a kritikus helyzetbe kerülne, mivel a mestersége az alkalmazkodást is nagy mértékben igényli, jobb, ha hozzászokik, hogy mások érdekeit is figyelembe kell vennie. Ha folyton csak ön akar diktálni és a helyzeteket az igényeihez alakítani, akkor nagyon hamar egyedül találhatja magát. A bika sokat vacilál, morfondírozik a pénzügyekről, és talán túl sokat aggódik és panaszkodik is. A pénzügyi helyzete azonban valójában korántsem olyan súlyos, mint ahogy azt szereti lefesteni. Vigyázzon, mert a szavak mágikus hatással bírnak, ha sokáig súlykolja, hogy a helyzete nehéz, előbb-utóbb mazzá is válik. Az ikrek jó, ha tudja, hogy nem ez az élete utolsó munkanapja, úgyhogy nem kell minden erejét erre fordítania, és kapkodnia is kár lenne, ne feledje, hogy nem csak a gyorsaság, de a pontosság is számít. Na meg a lényegre törés, azzal foglalkozzon, ami a legfontosabb. A jó időbeosztás már fél siker, így van. A rák úgy érzi, hogy a világ a feje tetejére állt körülötte, és ez most nagyon zavarja. Jobban szeretné, ha minden a megszokott módon folyna tovább, és nem, vagy csak sokkal lassabb ütemben változna. Pedig megvan benne a jó alkalmazkodás képessége is. Hú, na hát akkor így készüljön. Már a jó szerencsét óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali, és rövidhetünk van, ugyebár ezért napi 5-ös best-of-ozunk, és itt visszatekintünk arra, hogy mit is gondoltak arról, hogy melyik állat okosabb, mint azt gondolnánk. Úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
6: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lett magasabb a vízszint, és addig már a fenék küszöb építésével is haladnak majd a szakemberek. Így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Lángi gépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit szigeti tenisztadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifom alá tétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszíne hagyott sátrakat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket.
2: Rádió Andrét időjárás.
4: A több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
1: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Szuperszer reggelt, ez az Antrit reggel augusztus 19-én. 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, hello Dávid!
6: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy melyik állat okosabb, mint gondolnánk. Mindjárt kezdjünk, nem menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: füledre.
1: Elég jó.
0: Így jó lesz?
1: Igen, tökéletes. Na,
0: pont ez a milliméter hiányzott
1: abszolút,
0: itt a pulton.
1: Igen.
0: Na, jól van akkor. Akkor minden szuper. Szóval, ugye már rövidhetünk van, ezért napi ötös best of hozunk. Most odautazunk vissza kicsikét az időben, amikor azt kérdeztük tőlük, hogy melyik állat okosabb, mint gondolnánk, hogy az igazából olyan okos. Kezdjük is meg Máriával.
1: Mária nyelvész, aki szeret jókat enni és inni, és, de hát nem veti meg a kulináris örömöket.
0: Na, oké. Akkor hallgassuk.
2: Hát sok embernél nem nehezebb okosabbnak lenni az állatok. Szóval az állatok, nem, az egyes egységekről beszélek, tudnak gondolkodni, csak éppen másképp, nem minden ember tud. Na most visszatérve az eredetet, a macskám például, ugye egy példát mondjak, rendkívül fejlett lény, nagyon kifinomult, nagyon ravasz, és odáig jut el már ebben a viselkedésmódjában, hogy túltesz rajtam, és nekem kell alkalmazkodni hozzá, és nem fordítva. Tehát én a cicákra gondoltam.
0: Na, hát a macskák azok ilyenek.
1: Mert én emlékeztem erre az adásra, akkor reggel, hogy eleinte aztán a kutyát mondtam, és akkor lejöttünk, hogy nem, hát a macska. Macska nagyon okos. De most hozhatnánk például a patkányokat is.
0: Azok nagyon okosak.
1: Egyébként.
0: Ezt már mondtam, hogy meg lehet őket tanítani kosárlabdázni.
1: Valamit egyszer emlékszem rá, hogy beszéltünk erről.
0: Nagyon menők a patkányok.
1: Úgyhogy szerintem a macska lesz majd itt a nyerő.
0: Azt hiszem, hogy igen, de ne szaladjunk ennyire előre. Ugye pont tegnap mondtam azt hiszem a kutyákat, hogy felismerik az emberi érzelmeket, a pozitívat és a negatívat is.
1: Igen.
0: Ami azért elég komoly. Ugye arc kifejezésről. Tehát van ez, hogy ahol, mert a kutya megérzi. De hát nem biztos, hogy megérzi, hanem felismeri.
1: Felismeri, de ennyi erővel szerintem a macska, nem a macska, az kis,
0: a
1: kis,
0: macska,
1: kis önző, kis jó értelemben vett kis
0: macskát nem
1: érdekli. Önző, éli a kis saját világát. Hát ide megyek, oda megyek.
0: Az biztos. Na, akkor folytassuk Gáborral.
1: Gábor egy szabályosan körbeszántott tanyánél van 9 kutyája és 100 tyúkja.
0: Na, vajon mit mond?
3: Hát teljesen egyértelmű. Hát a tyúkok. Mert azt hiszik, hogy ó, hülye csirke, meg hülye tyúk, meg ilyesmi, de ez nem igaz. Noha mondjuk öregapám azt mondta, de az azt, hogy na csak annyival van több esze, mint a csirkének, hogy nem tojik szanaszít a tanya udvaron, de ez nem igaz. Sajnos ellentkül mondjak öregapámnak. Okos állat a tyúk, és nem csak ösztönből, hanem úgy egyébként is okos. Mondok példát. Tehát például látják, hogy jövök a tyúkolajtó fele, ugye már minden zöldet lelegeltek, tehát még a hátoldalát is megrágták volna, hogyha a zöldre lenne festve. És ahogy kinyitom a tyúkolajtót, kifele nyílik, már özönlenek oda már, amikor közelítök, mert tudják, hogy ha kinyílik az ajtó, akkor ott van egy kis zöld, és azon tudnak csipködni. De nem mennek el messzed, becsukom az ajtót, hát nyugtázzák, hogy amit értünk, elcsíptük. Vagy például látják az asszonyt, hogy egy fényes edénnyel valami konyhai maradékkal csattog lefelé a tyúkol fele, már mennek oda a kerítéshez. És ez nem csak ösztön, vagy nem ilyen pavlovi reflex, hanem tudják, hogy a gazdasszony hozzánk hozza a kaját, gyerünk a kerítéshez, és ott dobzódnak. Szóval szerintem a tyúk sokkal okosabb, mint gondoljuk. És ösztönös is egyébként. Úgyhogy szerintem ők.
1: Köszönjük Gábornak, ez így elindította vidáman így a reggelünket. Egyébként van benne valami, én amerre ott szoktam fönn kis így túrázni, és jövök le. Az a felett van egy ilyen nagy tyúkol, csirkék vannak, meg kakasok, és így szoktam nekik így hangokat kérni, és jönnek oda a kerítés. Ez mondjuk lehet, hogy az van, hogy azt hiszik, hogy kaját viszek nekik, de kis cukik, de nem merem megsimogatni őket. Igen, azt. Azt, igen.
0: Megint van ez a furcsa nő.
1: és így próbálom, de még nem mertem őket megsimogatni.
0: Megcsíp.
1: Igen. De cukik egyébként.
0: A kakasok támadnak.
1: Meg a tyúk nagyon aranyosak egyébként, meg a kacsák is.
0: Azok is támadnak.
1: Szerintem alábecsüljük a házi baromfi állományt szerintem.
0: Lehetséges, de hát akkor változtassunk ezen, is több tiszteletet a tyúkoknak. Ezt lehet akkor mondani. Köszönjük Máriának és Gábornak, zenélünk és folytatjuk.
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 7 óra múlt 23 perccel augusztus 19-én szerdán. Ez az Antwit reggel, folytatjuk mai napi ötös best-of-unkat. Ketten már megosztották velünk, hogy melyik állat okosabb, mint azt előre gondolnánk, és akkor gyorsan folytassuk Erikával, akiről nincsen leírás.
1: Nincsen.
0: Olyan régen volt már itt közöttünk.
1: Igen, de azért hallgassuk, hogy ő mit mondott.
2: Mivel én egy feltétlen és odaadó macska rajongó vagyok, azt kell, hogy mondjam, hogy a macska. Az az igazság, hogy mindig is macskákkal éltem együtt, már nem úgy értem, hogy emberekkel éltem együtt, csak mindig volt mellettem macska. És most is már egy lassan 13 éves cicám van, az egész család szereti egyébként. Szerintem a macskák rendkívüli állatok. Sokan tudom, hogy azt gondolják róluk, hogy olyan nagyon maguknak valók, nem olyanok, mint a kutya, de szerintem sokat tanulhatunk tőlük. És leginkább azt, hogy hogyan tartsuk tiszteletben a másiknak a korlátai, a határait, meg a saját magunk határait is. Mert én nagyon sokszor hallom, hogy azt nem szeretik a macskákban, hogy a macska csak akkor kedves, hogyha akar valamit, csak akkor engedi, hogy megsimogasd, hogyha neki is van hozzá kedve, csak akkor játszik, amikor ő akar, ha elege van a simogatásból, akkor ott hagy, vagy megkarmol, ez mondjuk az én macskámra is jellemző. Bezzeg a kutyák, a kutya az mindig ott van, és hűségesen szolgálja az embert, és én elismerem, és én is nagyon szeretem a kutyákat, kutyánk is van, és ő tényleg ilyen, de egy kicsit úgy gondolom, hogy egy ember-kutya kapcsolat az egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony, mint hogyha az ember lenne a főnök, és a kutya meg bármikor ott elkészségesen. A macska-ember kapcsolat az viszont inkább ilyen egyenrangú felek, mert a macska az nem enged meg akármit, és akármikor. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon okos hozzáállás az élethez, mert megtanulhatjuk a macskáktól, hogy a másikat, és nem csak a macskát, hanem a másik embert is tiszteletben tartsuk, hiszen a másik ember nem azért van ott, hogy a mi kényelmünket szolgálja, ő egy másik lény, saját akarata van, mint ahogy a macskám is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a macskám ebben a szempontban nálam mindenképpen okosabb.
1: Na macskák. Igen. De emlékeztem egyébként Erikának így a válaszára, és lehet, hogy ezért is ugrott be reggel, hogy valószínűleg itt a macskák az, akit alul, nem is az, hogy alul értékeljük, vagy hogy nem, egyébként nekem Gábornak a válasza tetszett a tyúkokkal.
0: Hát a cica az cica. Igen. Igazából sok mindent nem lehet róluk mondani, mert mindenki ismeri őket. Mint a
1: legosztóan. Ők is öntörvényűek, már fel alá járkelnek, de még az utcán is, nem? Akik még gazdátlanok, tehát, hogy kóbormacskák is úgy tudnak közlekedni az utcán, de az övék lenne az egész igen. világ.
0: Igen. Felém van egy fehér foltos, az nem is cica, az valami vadmacska akkora, de úgy tud menni ez a ilyen méltóság teljes.
1: Igen, nem? És ők jól érzik magukat, és ez a zavartalanul közlekednek, és élik a világokat.
0: Hát jó, 9 életük van, hát könnyen vannak.
1: Hát igen.
0: Amúgy meg. Na, köszönjük Erikának is, ketten vannak még zenénünk, és folytatjuk.
3: Ez az Antwit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Fél nyolc is elmúlt már 2-3 perccel, augusztus 19-én szerdán, ez az Antrit reggel, elérkeztünk a mai napi ötös best offunk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy melyik állat okosabb, mint azt gondolnánk, folytassuk gyorsan Bélával.
1: Béla kisvárosi grafikus, humorban a nem ismert tréfát, virtuális kocsmáros és hobbiparaszt, aki művelgeti szőlőjét szexelt dombjain.
0: Na, hallgassuk.
2: Szerintem erre a kérdés az emberek többsége kapásból rávágja, hogy a patkány. Nyilván sokunk nem tudtunk erről, hogy ő egy patkány, ez egy okos állat, hiszen nem vagyunk legtöbb. Nincs napi kapcsolatban ugye ezzel az állattal, nem úgy, mint mondjuk egy kutyával, akiről szintén tudjuk, hogy nagyon okos. De én mondok egy harmadik állatot, erről korábban már említést tettem, egy korábbi heti ötös alkalmával. Szerintem a holló még egy ilyen állat, akiről nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy nagyon okos. Én se tudtam egészen addig, amíg Kecskeméten az állatkertben nem találkoztam személyesen is egy beszélő példányal. Én nagyon meglepődtem, nem gondoltam volna, hogy a papagáj mellett a hollók is képesek beszélni. Igaz, hogy ez a holló, akivel én találkoztam, folyamatosan trágár beszéddel szórakoztatta a környezetét, de amíg az embernél az ilyen egyedeket mondjuk nem feltétlenül hisszük túl intellektuális lénynek, akik folyamatosan trágárkodnak, szerintem a holló esetében ez a beszédkészség azért komoly intellektualitással utal, úgyhogy az én válaszom a holló.
0: Na. Holló.
1: Szerintem valójában én azon gondolkodtam közben, hogy valahol minden állat képes valami olyanra, amit mi még mondjuk nem tudunk, nem ismerünk, vagy nem feltételezünk, és szerintem, hogyha ebbe így jobban beleesnek magunkat, vagy utána járnánk, biztos, hogy kiderülne egy csomó minden, bármelyik állatról. Én azt gondolom, hogy valamilyen...
0: Nem csak állatról. Vannak például a gombák. Volt egy kutatás, Ig Nobel-díjat kapott, nem tudom most pontosan, nem tudom milyen gombáról volt szó, de a lényeg, hogy egy labirintusba ültették el a gombákat, és a labirintus végére kirakták az ételt, vagy nem tudom micsodát, és a legrövidebb utat találta meg a gomba.
1: Aztán.
0: És felgyorsítva fönn van a videó, nagyon para.
1: Én pedig jól múltkor azt láttam, hogy fülhallgatót helyeztek növényekhez, és a növények milyen, hát ha nem is zenét, vagy tehát olyan hangokat adnak ki, vagy rezgéseket, és konkrétan azt lehetett hallgatni, mutatták a fülhallgatón keresztül, hogy de kommunikálnának egymással a növények. Igen.
0: Sok mindent nem tudunk egyébként. Köszönjük Bélának, végül, de nem utolsó sorban hallgassuk Bernit, akiről szintén nincsen leírásunk, mert ő is nagyon rég járt itt mi nálunk.
3: Nem nagyon ismerem az állatokat. Néha nézegetem, figyelem. Azt mondják, hogy a kutya nagyon okos állat. Tapasztaltam, igen, láttam. Disznóra mondják, hogy nagyon okos állat. Nem tudom, nem szoktam disznókkal találkozni. Ez érdekes egyébként, a delfinre is mondják, delfinnel se találkoztam, de számomra a hangyák nekem nagyon okosnak tűnnek. Többi állatot nem nagyon ismerem, ilyen afrikai, meg ausztrál, meg nem tudom, meg krokodilok, meg ilyeneket nem ismerek, de talán a kutya az, ami talán így közelebb áll hozzám, és ők talán okosabbak is. Macskák állítólag valami 10 000 fajta élőlényre veszélyesek, ők is biztos okosak, de én nem ismerem annyira az állatokat.
0: Na.
1: Hát a hangyák pláne, itt tegnap ugye elég sok hangyát láttunk itt a stúdió előtt, szerintem előre jelezték ezt a mai nagy esőt.
0: Biztosan egyet.
1: Az esős
0: mondják,
1: időt.
0: Hogy képesek erre. A delfint említette még Berni, ugye a delfinek képesek drogozni.
1: Igen, ezt már egyszer mesélted, mondtad, igen.
0: Igen. Meg sok minden másra is képesek a delfinek is. Köszönjük a napi hatos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, szerintem jól áttárgyaltuk ezt a témát, úgyhogy útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogy utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Van mi a pálya?
1: Az 5603-as úton, az Bálteszék és Bonyhád összekötő úton útkarbantartási munkálatok miatt még augusztus 27-ig egészen útszükületre kell számítsanak az arra haladók, ahogyan a Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő útnál is kátyúznak, szintén útszükületre de kell számítsanak az arra közlekedők, mert körülbelül ennyi, hála az égnek, nyugalom van az utakon.
0: Így van, nem sok minden van, de azért köszi Vali, hogyha a térképen Szekszárdra közelítek, azt látom, hogy a Csokonai utcában valamiféle torlódás alakulhatott ki, úgyhogy ott lassabb haladásra kell készülni, ezen túl viszont szabad a pálya mindenfelé, ettől függetlenül vezessen körültekintően a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, a kocsörögére 74-444-444-en, segítsen, hogy segítessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrip reggel 3:08:02 augusztus 19-én szerdán. Azért még benne vagyunk a Vali Time-ban, szerintem igen. Még beleférünk, akkor oszd meg velünk a tudást.
1: Eléggé felhős. Hát ilyen borongós időnk lesz. Ma most kb. 19 fok van kint. Egyébként ilyen nyírkos páres az idő, azért az eső után, ami éjszaka volt. Maximumot 30 fokra jósolják délután, hát majd meglátjuk, de hogy napot nem nagyon fogjuk ma látni, úgyhogy inkább be lesz borulva az ég, csapadékot sem, a szél sem lesz jelentős, úgyhogy ilyen kicsit ilyen borongós, mondhatnám, hogy őszies idő lesz, aztán majd kezdődik egy eléggé gyors felmelegedés itt a hosszú hétvégén, mert hogy holnap-holnap utára már 37 fokot jósolnak, de hogy ez csak ilyen átmeneti lesz, majd aztán kicsit már úgy visszamegyünk, az éjszakák is eléggé elviselhetők lesznek, úgyhogy ma még egy ilyen kicsit visszafogottabb, melegebb időjárás várható.
0: Élvezzük ki ezt a mait, mert ez a 37 fok holnapra, holnap utára az egészen botrányosnak néz ki. És csodálkozunk, hogy azt se tudjuk, hogy hol vagyunk?
1: Igen, hogy ma 27, holnap 37. Egyébként ez se biztos, még én azért azt gondolom, hogy egy ekkora kontraszt nem feltétlenül így lesz. Nem biztos, hogy holnap 37, az 37 lesz, vagy mondjuk nem így Szekszárdon, hanem valahol még így.
0: Meglátjuk, de az biztos, felé. Hogy a magasban a melegebb légtömeg áramlik fölénk, ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrénkeringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, emellett pedig jelentkezhet tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság szintén, úgyhogy így készüljön akkor mára, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, divattippünk nyilvánvalóan lenge ruha, a napszemüveg meg most otthon maradhat, azt gondolom, hogy nem lesz rá szükség, így készüljön tehát, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 2 perc múlva lesz 8 óra augusztus 19-én szerdán, ez az Antrit reggel, és ugyebár arról beszéltünk ebben az órában a napi ötös tagjaival, hát most is, meg még tavaly júliusban volt szó erről, hogy melyik állat okosabb, mint azt gondolnánk.
1: A macskácsokat sokan emlegették, meg azért közben jött az is, hogy ezért a tyúkok, a patkányok, nem is tudom, hogy mi volt
0: delfin.
1: Még. A delfin, mert hogy ugye klasszikusan azt mondanánk, hogy a kutya, igen, de hogy hát azért a többi állat is azért elég sok mindenre képes, vagy hát a növények is, ugye azt is így említettük. Van. Ez egy érdekes terület, én azt gondolom,
0: és
1: hogy...
0: És mindent nem tudunk még.
1: Sok mindent nem tudunk, meg biztos vannak erre továbbra is ilyen kutatások, biztos, meg kísérletek.
0: Megább is
1: vonatkozóan.
0: Reménykedjünk benne, hogy van, de ennyi fért bele a folytatásban, pedig hát mai témák nem is lehetne nagyon más, mint államalapításunk ünnepe. Viszont azt kérdezzük, hogy mi lenne akkor, hogyha augusztus 20-át is valamiféle szabadtéri forgataggal ünnepelnénk.
1: Mint a május egyet.
0: Mint május egyet, nagyjából hasonlók. Úgyhogy beszéljünk erről 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Elindult a közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban három helyszínen hárman vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfagyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több helyen erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózáporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, reggel 13-22, napközben 31-38 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerd reggelt augusztus 19-én, 8 óra is elmúlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Na és akkor mai témánk úgy szól, hogy mi lenne, ha augusztus 20-át is szabadtéri forgataggal ünnepelnénk. Beszéljünk róla a 744-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9:45 lesz egy perc múlva, augusztus 19-én szerdán. Ez az Antrit reggel, és mai témánk ugye úgy hangzik, hogy mi lenne, ha augusztus 20-át is szabadtéri forgataggal ünnepelnénk mindenfelé. Mert egyébként augusztus 20-a ünneplés egy picikét ilyen megfoghatatlan, nem? Valahogy így kicsúszik a kezeink közül, hogyha így belegondolunk, csak így gyorsan jó államalapításra is meg ünneplünk, vagy most, vagy igen, hogy kellene ezt ünnepelni?
1: El kell gondolkodnunk rajta, hogy mit is ünneplünk, mert azért a március 15-e,
0: az azért
1: tiszta. Konkrétan megvan, ott azért körvonalazódik, iskolában tanultunk, nem tudom, irodalom, minden kötődik hozzá. Augusztus 20, meg ez a, szerintem nagyon sokaknak az, hogy jó, akkor ez már a nyár vége, és akkor mondjuk, hogyha augusztus 20-a, az azt jelenti, hogy utána már jön a rossz idő, és visszamegyünk dolgozni meg az iskolába. Most hirtelen szerintem nekem ez, és nagyon sokaknak ez ugorhat be, hogy ezt jelenti így az augusztus 20-a, egy utolsó nagy hosszú hétvége, már amikor nyilván a naptár úgy hozza ki a dolgot, és utána már úgyis elromlik az idő, és akkor tűzijáték, hát mi jut még eszünkbe ugye az augusztus 20-ot, tűzijáték, körülbelül ez, meg nem tudom, egy utolsó nyaralási lehetőség, de hogy itt valahol elveszik az, amit mondasz, hogy végülis ez ugye az állami alapítás ünnep, egy állami ünnep, és nyilván minden évben megvan ennek a hagyománya, hogy hogyan ünneplik, igazából egy nagyon hasonló forgatókönyv szerint.
0: Hát igen, ugye itt Szekszáron is az lesz, hogy lesz egy ünnepi kenyérszentelés és szentmise, aztán ünnepi felvonulás lesz, koszorúzás, aztán pedig egy ünnepi közgyűlés, igen, és este lesz egy koncert. Igen. Igazából ebből áll a szekszárdi államalapítás.
1: És akkor azon gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt, még hogyha nem is mondjuk egy május, teljesen egy május egy mintájára, de hogy úgy hasonlóképpen mondjuk megtölteni tartalommal, vagy valami olyan kísérő programokkal, ami egy kicsit lazítja, vagy egy kicsit elveszi annak a merevségét, hogy ez most ez egy állami ünnep.
0: Talán annyit lehetne mondani, hogy egyrészt talán átélhetőbb, vagy megélhetőbb lehetne, hogy ez egy ünnep, valójában ünnep, nem pedig csak arról van szó, hogy ha jó, akkor nem kell dolgozni, úgy
1: igen.
0: Mondjuk, vagy

0: vagy az, hogy na, akkor megint zárva lesznek a boltok, akkor megint szerdán be kell vásárolni, és...
1: Magyarosan kell menni, mert holnap nincs bolt.
0: Mindent föl kell vásárolni, mert húha, végünk lesz, hanem lenne egy, nem tudom, valami, hogy várná az ember, és nem csak ezekért, hogy akkor nem kell dolgozni, hanem úgy várná, hogy jó, akkor nem az van, hogy ünnepi közgyűlés, mert most őszintén...
1: Igen. Mondjuk az elmúlt években azért egyre több kísérőprogram jelent meg. Mondjuk a kenyér kapcsán kenyérfesztivál. Nem tudom, hogy van ilyen, hogy kenyérsütő verseny. Jó tűzi játék is, az is lehet, vagy valamilyen természethez köthető programok, például kulturális programok, koncertek. Azért ez már az elmúlt jó 5-10 évben ott felvonultatták maga az állami ünnepség mellett, tehát már nem arról van szó, mint nagyon-nagyon régen, hogy na, ez most csak egy augusztus 20, hanem nem, bejöttek valahol, a fesztivál témák is.
0: Nem vagyunk úgy benne, vagy nem tudom, nem az van, hogy május 1-e munkaünnep, mit tud, egy majális, nem? Tehát, hogy az ember így benne van, jó, május 1-e majális, akkor ki lehet menni, mit tudom én. Sörvízli, vidámpark. Akármire, és akkor el vagyunk, vagy egy közös főzés, ugye most itt Szexáron évek óta ott van.
1: A bográcsozás.
0: A utazásközpont mellett lehet közösen főzőskézni, és egy egész napos program lehet. Nem az van, hogy...
1: Jó, mondjuk azért az a különbség, hogy ez nem egy állami ünnep, itt ugye ez egy hivatal. Bár az is egy munkaszüneti nap,
0: ennyi.
1: Ugye a munka ünnepe,
0: ennyi.
1: Azt nézzük, ez pedig egy állami ünnep.
0: De hogy ez kicsit olyan, hogy kiesik mindenből, én azt érzem, mert nem az van, hogy augusztus 20-án akkor most megünnepeljük az államalapítást, mert hogyha belegondolunk, hogy jó, mi az, hogy állam, és akkor elvisszük a beszélgetést nagyon messzire.
1: Igen, ezzel mondod, és ezért jó volt az a szó rá, hogy megfoghatatlan. Igen. Mert március 15-nek tudjuk a megfoghatóságát, október 23-ának is szinte, tudjuk.
0: Persze.
1: És akkor az augusztus 20 ez úgy egy kicsit lebeg, nem?
0: Igen.
1: Kicsit úgy lebeg.
0: De és hogyha mondjuk lenne egy ilyen augusztus 20-i majális, bármilyen furcsán is hangzik, akkor lehet, hogy más lenne. Mind gondol erről, beszéljünk róla a 744-444-444-en.
2: Rádió Antrit!

0: 5 perc múlva lesz 8:30, augusztus 19-én szerdán. Ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai témánkat, ami ugye úgy hangzik, hogy mi lenne, ha augusztus 20-át is szabadtéri forgataggal ünnepelnénk, mondjuk ha a majálishoz hasonló forgataggal ünnepelnénk államalapításunkat, akkor mi lenne?
1: Mert ugye beszéltünk, hogy azért most már az elmúlt években elterjedtek ezek a kísérő programok, például Budapesten a Budai Várban ez a mesterségek ünnepe már elég régóta ott van, és a Budai Várban ugye a régi mesterségek, a kovács, a nem tudom, a pék, tehát ilyen hagyományos mesterségeket képviselők kitelepülnek, és ki lehet próbálni, és ilyen hagyományos, ilyen időbeli, korabeli ruházattal és felszereléssel, tehát ez azt gondolom, hogy már hozzád ahhoz, hogy kicsit megértsük az államalapítást, hogy honnan is jön ez az egész.
0: Nagyon nagy buli lehet tényleg. Kinek kell sörvésli, mikor lehet kovácsolni.
1: De most ne a sörvéslire korlátozzuk az egészet, hanem az, hogy mondjuk akár interaktívan is gyerekeket bevonni és megismerni, hogy egyébként miről szól ez az ünnep. De most gondoljunk csak be.
0: Az államalapítás arról szól, hogy vannak pékek, meg kovács.
1: Na most ha azt nézzük, hogy államalapítás, mit jelent az, hogy állam, a magyarság, hogy kezdődött, mi volt abban a korban, és akkor visszahozni kicsit annak a kornak a jellegzetességeit, és ezt valamilyen foglalkozásokon, programokon keresztül mondjuk bemutatni, hogy talán a gyerekek, iskolások jobban el tudják sajátítani, hogy mit is jelentett, de nem feltétlenül csak gyerekek, hanem akár a felnőttek is, mert szerintem nagyon sok felnőtt nincs úgy tisztában vele, hogy mi is ez az ünnep. Nyilván az iskolai tanulmányokon kívül, mert ott azért megtanultuk, mert meg kellett tanulni, de nem emlékszem, hogy mondjuk a történelemkönyvben ennél több lehetett volna ott, nem? Mint az, hogy ezerben államalapítás, korona, nem tudom, Szent István, kenyér, talán, most én próbálom felidézni a történelmi tanulmányaimat, valami hasonló lehet, nem?
0: Itt címszavakban, igen. Nagyon jól összefoglaltad vele. Egyébként meg azt mondom, hogyha vannak ilyen forgatagok, vagy van ez, amit mondtál.
1: Igen.
0: Teljesen fölösleges.
1: És akkor mi legyen? Csak hogy jól érezzék magukat az emberek?
0: Nem kell semmi.
1: De akkor is ünnepeljük meg
0: az államalapítás az nem egy olyan ünnep, amit ilyen forgatagokkal meg ilyenekkel kell ünnepelni.
1: Hanem akkor
0: mert elveszi a méltóság, elinflálja, érted? Elértékteleníti.
1: De akkor ne is beszéljünk róla? Vagy
0: de
1: ne
0: beszélni
1: is...
0: lehet róla.
1: És elég azok a kötelező, úgymond hagyományos állami ünnepek, mint nem tudom, kenyérszentelés, akkor valamilyen, nem tudom én, szentmise, nem tudom, mit szokott még ilyenkor lenni.
0: Ilyenek.
1: Vagy ünnepi köszöntőket mondanak, beszédeket mondanak. Mm. De mondjuk beleférhetne mellé mondjuk egy múzeum látogatást, tehát ami még közelebb hozza az embert, mert olyan
0: az
1: értékeket,
0: lehet,
1: tárgyakat mutat meg.
0: Múzeumot, azt mondom.
1: Vagy
0: azt
1: például mondanak. Ilyenkor a parlament, egyébként nem tudom, tud-e Dávid, ingyen látogatható minden évben, augusztus 20-án ingyen lehet bemenni a parlamentbe.
0: Szerintem még én is voltam.
1: Parlamentben?
0: Igen,
1: én is. És akkor ugye ott a korona, a joga, nem tudom mi van még, talán a palást is ki van állítva. Talán még ez is azért hozzátesz egy picit ünnepélyes, és akkor mellé tesznek ilyen kis programokat, és akkor úgy valahogy kompakt lesz az egész nap.
0: Szerintem ez így a két szék között a földre huppanás. Vagy én azt mondom legalábbis, hogy vagy legyen az, hogy csak ilyen állami dolog, mondjuk itt Szekszáron is van, hogy oké, kenyérszentelés, szentmise, ünnepi közgyűlés, pak.
1: De akkor az kinek szól? Mert akkor az csak azoknak szól, akik ott vannak?
0: Igen.
1: Tehát mondjuk a
0: igen,
1: hivatalban dolgozóknak,
0: igen,
1: vagy mondjuk a
0: hát
1: polgármester.
0: Figyelj, az államot ők is működtetik. Uh-huh.
1: Vagy olyan képviselőknek, akik ebben
0: most
1: dolgoznak.
0: Most van a köztisztviselőknek is van napja, akkor mondjuk augusztus 20-a is lehet egy valami hasonló.
1: És kihagyjuk belőle a lakosságot, meg a gyerekeket?
0: Hát nekik ott vagy nem kell dolgozni.
1: Hogy ez a másik oldal.
0: Vagy pedig lenn, hogyha már ez így nem, akkor ne az legyen, hogy jó, akkor csinálunk is valamit, meg nem is, hanem akkor csináljuk, akkor toljuk fullba a kretént. Uh-huh. És akkor legyen az, hogy jó, akkor sörvízsli.
1: Hát nem, akkor legyen valami egyensúly, nem? Maradjon meg az is, hogy állami ünnep, meg egy kis méltóságot, de akkor így mellé tegyünk valami kis hasznos programokat, amivel hasznosan lehet eltelteni az
0: elég
1: időt.
0: Elég hasznos az, hogyha kikapcsolódik az ember.
1: De most van valakinek 2-3 gyereke, mit csinál ilyenkor? Mondjuk már nem tud, már nyaralt, már nem tud hova elutazni, várják az iskolát, és akkor ilyenkor nyilván próbál kiszabó, de az csak este van,
0: hát
1: és akkor napközben mit csinál? Na jó. De erre jók ezek a programok például.
0: Hát ezért lenne jó egy igazi forgatag. Uh-huh.
1: De attól még valahogy össze lehet ezt a kettőt hozni.
0: Szerintem ez ilyen meg.
1: Tartalmas, hasznos tanulással töltött
0: tanulás,
1: nap. Igen, egy ilyen idézőjeles tanulással.
0: Egy ünnep, ami a tanulásról szól. Nagyon jó lenne, biztos nagy sikert adatna. Ön mit gondol erről? Beszéljünk róla 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
6: Ez az Antrit reggel.

0: 3:09 lesz 3 perc múlva, augusztus 19-én szerdán, ez az Antrit reggel, és folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy mi lenne, hogyha a majálishoz, nehéz szó, hasonló forgataggal ünnepelnénk államalapításunkat.
1: És mondtam, hogy milyen jó ötlet, még hogyha nem is feltétlenül a majális, de valami olyan kísérő programokat szervezi mondjuk az állami ünnep mellé, ami nem csak pusztán mondjuk a szórakozás, meg az időtöltésre lenne jó, hanem mondjuk egy interaktív tanulási módszer, vagy valahogy így láthatatlanul beépülne mondjuk az emberek tudásába, hogy miről is szól ez az ünnep.
0: Na hát most egyrészről azért szerintem senki sem menne ki, vagy nagyon kevesen mennének ki, hogy tanuljanak. Még augusztus 20-án is tanuljanak. Bocsánat, hadd mondjam végig. Akár felnőtt, akár gyerek. A gyerek örül neki, hogy még nincsen iskola, de már ott lebeg ugye a rémkép előtte, hogy 2 hét múlva menni
1: de
0: kell.
1: De nem tudja, hogy tanul közben. Pont ez a lényege, mint ez a mesterségek ünnepe, hogy úgy szórakozik, hogy közben egyben tanul is.
0: Mit tanul?
1: Hát a mesterségekről, akkor abban az időben mi zajlott, hogy zajlottak, nem tudom, a vásárok, milyen foglalkozások, milyen munkák, szakmák léteztek, vagy a kenyérsütésről például lehet tanulni. Honnan tudod? Hát biztos, nevős már el a többi gyerek helyett,
0: hogy kinek benne, hogy
1: mi lenne a jó.
0: Amikor megkérdezi anya, apa, hogy mit szeretnél csinálni, akkor azt mondja, hogy menjünk el, nézzük meg, hogy kell kenyeret sütni.
1: Jó, tehát te azt választanád, hogy lezajlik ez a hagyományos állami ünnep, és ülsz a tévé előtt, és mondjuk nézed a tisztavatást, mert azt az, hogy ne felejtsük el.
0: Így van.
1: A tisztavatást nézed, a beszédeket hallgatod.
0: Ennyi.
1: Hallgatod a papnak a szent miséjét, és ennyi.
0: Ennyi. Uh-huh. És odáig is elmegyek, hogy még tűzi játék sem kell.
1: Hogy még az sem kell. És akkor te így megelégednél ennyivel.
0: Uh-huh. Hát, hogyha már.
1: De ha mondjuk van 5 gyereked, akkor ugyanezt csinálod?
0: Igen.
1: 5 különböző korú gyerekkel, és akkor ott lógnak a nyakadon, és nyakadnak egész nap, mert hogy nincs semmi szórakozási lehetőség.
0: Elviszem őket a játszóra.
1: Ja, értem. Na. De ott is foglalkozni kell, nem egyszerűbb egy olyan programra.
0: Amúgy játszanak egymással, hát mit engem kell
1: egy olyan programra vinni, ahol közben kicsit te is tudsz lazítani, pihenni.
0: Apának hozzanak egy sört, és hagyják békén.
1: Na jó van.
0: Ennyi. Hát most vagy ez, tehát az, hogy tehát az, nem tudom, és ugyanez a problémám ez az egésszel, amit mondasz, hogy tanulni tényleg. Miért? Minek?
1: De tanulás hát, ne úgy de
0: ez, nem, de ez ilyen bele is állunk, meg nem is állunk bele. Ne. Akkor most álljunk bele rendesen, vagy pedig hanyagoljuk. Valamit csinálunk, akkor csináljuk
1: rendesen. Lehet egy ilyen köztes megoldás.
0: Csináljuk rendesen, vagy pedig ne csináljuk sehogy.
1: De nem kell élesen külön választani a két dolgot.
0: De. Szerintem, mert annak úgy akkor van értelme, hogy az ember elmegy, és akkor bulizik, vagy nem megy el az ember, mert otthon éri meg az
1: a kettő
0: az,
1: együtt nem működik.
0: Az, hogy elmegyek, és akkor megnézem, hogy sütik a kenyeret, vagy pedig hogyan kovácsolják az akármit, az ülőn, hát az aztán nagyon jó.
1: Igen.
0: 2 perc.
1: Mert a tűzértékről meg aztán ne is beszéljünk, mert az meg ott...
0: Hát az meg pénzkidobás, fölösleges.
1: Meg tömeg van.
0: Teljesen.
1: Most nem is tudom, hogy idén hogy lesz.
0: Most hát tömeg lesz biztos.
1: De nem, hogy lesz tűzijáték Budapesten? Lesz. Holnap lesz, tehát hogy nem nincsen változtatás
0: olcsóbb
1: ebben.
0: Lesz. Ja,
1: olcsóbb lesz. Ugye, ez az években ugye mindig volt ezzel kapcsolatban valamilyen probléma vagy felvetés.
0: Na hát akkor szerintem kiveséztük ezt a témát, zenélünk és összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 9 óra, augusztus 19-én szerdán, ez az Antrit reggel, és hát akkor mai témánk ugye úgy hangzott, hogy mi lenne, ha augusztus 20-át is ilyen szabadtéri forgataggal ünnepelnénk akár május 1-jét.
1: Hát én abszolút azt gondoltam és képviseltem, hogy családok mellett állok, gyerekesek, és hát, hogy...
0: És a gyerekesek még az nem lenne
1: mit, hogy otthon ülnek a tévé előtt, Dávid? Vagy mi tudják a telefonot egész nap?
0: Vagy az, vagy pedig lenne az, hogy akkor van egy vidám park fölállítva, valahol a városban.
1: Oké, de az miért van?
0: És egész napos programok vannak a városban. De nem,
1: mi?
0: Kenyérsütés.
1: De ez tök érdekes egy gyereknek, hogy készül a kenyér. De miért nem? Honnan tudod? Ne döntsd el a gyerek helyet.
0: Mit érdekli?
1: Ez egy fejlődő kis szervezet, kis tanulékony, még ismerkedik a világgal. Az, hogy most így szed fel, úgymond tanulnivalókat, ez csak úgy beépül.
0: Na jó, okay,
1: játékosan beépül.
0: Játékosan beépül, oké. Okay. Mondjuk tegyük fel, hogy fél órát képes eltölteni.
1: Az bőven elég.
0: És akkor azzal megvan oldva egész nap. De azzal megvan oldva egész
1: nap. Mert akkor meg csinál egy ilyet, aztán megy vidámparkozni.
0: Ja, hogy akkor legyen vidámpark.
1: Is, mind a kettő legyen. Mert hasznosan szórakozzunk. Na, ez a lényeg. Hasznosan szórakozzunk.
0: Jó. Ez nyilvánvalóan mindenkinek a legnagyobb vágya. Hát akkor egyetértünk, hogy nem értünk egyet.
1: Így van.
0: Szuper. Na hát ennyi fért akkor bele. Köszi, hogy itt voltál.
1: Hát akkor jó pihenést mindenkinek a hosszú hétvégére.
0: Ja, igen.
1: Én majd csak hétfő leszek a Dáviddal, meg még lehet itt az éterben találkozni.
0: Az biztosan.
1: Köszi, akkor szép napot mindenkinek.
0: Szia. Na hát a folytatásban pedig érkezik Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel utazni indulunk így a hosszú hétvége előtt, úgyhogy nem akar lemaradni. Maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT teljes 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: A több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerd reggelt, 9 óra múlt augusztus 19-én, Fekete Dávid vagyok. A következőkben utazni indulunk Róra Mikóval, a Roncar Travel irodavezetőjével. Ha már itt a hosszú hétvége, ugyebár a beszállás még tart, sihessen!
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 7 perccel augusztus 19-én szerdán, ez az Andrit reggel, és itt ül már velem szemben Róra Nikó, a Ramkártravel irodavezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No hát, ugye itt a hosszú hétvége, gondolom, hogy azért ez bekavart egy picikét a mindennapokba.
1: Milyen szépen mondod. Igen, egyébként minden szezonban vannak ilyen nagyon erős hetek, ugye ez a július közepe, vannak tényleg ilyen dátumok, amire már jó előre nekünk is készülni kell, mert a megszokott egyébként is erős forgalomhoz képest ott még inkább sokan nyaralnak, és azt hittük, hogy egyébként azt nem lehet überelni az idei július közepét, és de. Úgyhogy hát ez embert próbáló augusztus 20-a így a mi irodáink életében, hiszen még van, aki tényleg tegnap találta ki, hogy ma este, illetve holnap reggel azért mégiscsak elindulna arra az egyhetes nyaralásra az idén. Vannak egyébként lehetetlen küldetések, azt kell, hogy mondjam, szóval most itt bririrozhatnánk, hogy hú és kezed, de úgy megoldottuk, de nem, szóval nem, teljesen teltház van, rengeteg üdülőhelyen, rengeteg szállodában, a járatok tele vannak, ha nem túl vannak sajnos töltve, a szállodák tele vannak, ha nem azok is sajnos túl vannak töltve, szóval szituációs gyakorlatokból bőven jut minden napra. Nagyon nagy rugalmasság kell annak, aki tényleg így gondolkodik, hogy ma kitalálom, hogy holnap szeretnék indulni. Rengeteg mindenben alkalmazkodni kell, és tudom, hogy nagyon nem szeretnek alkalmazkodni ugye a nyaralók, hiszen az év összes többi napján alkalmazkodnunk kell, és kompromisszumokat kötni, és nyilván a nyaralás alatt ezt kizárnánk, ha tehetnénk, de nem tehetjük, mert főszezon van, teljes teltház van, az üdülőhelyek teljesen elestek, én inkább azt gondolom, hogy ezt a mennyiségű embertömeget már elég nehezen tudják lekezelni, és bizony vannak olyan szobacserék, vagy akár menetrendváltozások, amiket ha akarjuk, ha nem, ha elképzeltük ezt egy ilyen idilli nyaralásnak, sajnos akkor is ezeket tudnunk kell, fognunk kell, és alkalmazkodnunk kell hozzá, úgyhogy el lehet indulni, mondjuk mi már nem vállalunk egyébként több augusztus 20-a indulást, ezt pont ma reggel megállapodtam magammal, és kimondtam, hogy nincs tovább, mert ezt azért nem lehet nyilván becsülettel elvégezni ilyen tempóban, hogy ugye holnap akár még valaki indulna, úgyhogy ezt mi már elvégeztük, azt gondolom, megtettük, amit lehetett, mindenki el van indítva, úgyhogy a következő hétvégére, következő egy hétre minden utasú nyaralása készen áll, de én azt gondolom, hogy mi becsülettel már a szeptemberi utaknak tudunk csak neki menni, úgyhogy az utolsó pár hétre visszaállunk a szezon végére. Szeptemberi indulások, ugye azok még a nyárnak ugye a levezető utószezon hetei, ott még vannak nagyon jó lehetőségek, jó ajánlatok, jó pároknak ajánlatok, jó családi ajánlatok, egy-két nap az iskolából, illetve azt látom, hogy az első heteknek a kivétel egyébként a szülőknél se jelent túl nagy problémát, nagyon kecsegtetők az árak, jó ugye az időjárás, ugye, hát végig ugye a mediterrán térségben ilyenkor még bőven lehet utazni, úgyhogy nem riadnak attól se vissza, hogy a gyerekek mondjuk akár egy héttel később kezdjék meg ezt a tanévet, úgyhogy...
0: Ó, ez aztán... érdekes.
1: Nem, ez már nem.
0: Már nem érdekes. Csak nekem új.
1: Neked új, mert ugye minket sose vettek volna ki a szüleink, nem? Legalábbis engem biztos, hogy nem, sőt, még beraktak volna még szerintem június, júli és augusztus hónapokra is, így egyébként én is ebben szocializálódtam. Tehát null toleranciával működött a család, de ma én azt látom, hogy meglátják a szülők az ajánlatot, látják ugye hát benne ugye a jó, fantasztikusabbnál fantasztikusabb hoteleket, jó kis menetrendet hozzá, egy szuper utószezoni árat, és amikor az van, hogy akkor de mi legyen az iskolával, boldogan írnak egy kikérőt, és már mennek is. Szóval én nem látom ezt most egy akkora nagy akadálynak.
0: Na hát jó tudni erről egyébként, most tanultam valamit. A hosszú hétvégére hova mennek leginkább az emberek?
1: Tengerpart. Tehát egyszerűen ezt nem lehet elengedni. Vannak egyébként, akik ilyen kifejezetten rövid nyaralásra mennek, tehát már hétfőn itt lesznek. Ők ugye a városlátogató vendégeink. Róma abszolút első a listán. Most augusztus 20-a indulással rengeteg Rómát készítettünk. Lisszabon,

0: zápor vagy záporok, vagy ugye húzamosabb napokon keresztül tartó eső. Én azt látom, hogy most ezek az úti célok is sokkal jobban mennek, mint idáig Dominikára például. Oh. Úgyhogy nem, én azt látom, hogy ahol kapnak egy jó ajánlatot, nem utaztak, még rajta van ez a nap a kancslistán, és már is indulnak. Gyakorlatilag így a másodperc töredéke alatt döntik el a vendégek, hogy akkor jó az az adott ajánlata, vagy sem. Úgyhogy nagyon érdekes. Hmm. Csak menjenek, gyakorlatilag ezt tudom mondani, ez a lényeg most az idén, meg főleg most augusztus 20-án, hát itt 4 nap van ez, igen, ugye? Igen.
1: Na hát bátrak, az egyszer biztos.
0: Hát persze, mindenki pihenni akar, persze. Mindenki, ezt annyiszor mondom, fáradtak vagyunk, fáradtak az emberek, rengeteget dolgozik mindenki, nem tudnak normálisan találkozni a családok a hétköznapok folyamán, hazaérnek este, van 2 mondat ugye egymáshoz, és már is ugye mindenki piheni ki ugye az adott napot, alig várják, hogy pár nap, akár egy hosszú hétvége, vagy akár még, ha még bele tudnak még tuszkolni egy hetet ebbe a nyárba, akkor el tudjon utazni együtt a család.
1: Na hát akkor zenélünk, és folytatjuk utazásunkat, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 9 óra múlt 18 perccel augusztus 19-én szerdán. Ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Róna Nikóval, a Romkártravel irodavezetőjével. Megbeszéltük most a hosszú hétvégét, hogy rengetegen mennek. De mi a helyzet mondjuk az őszi szünettel? Hát gondolom, hogy akkor ott is vannak mindenféle akciók.
1: Igen, ez a következő nagy dátum, amire ugye ilyenkor készülünk. Gyakorlatilag tényleg így mindig valaminek vége van, és a következő naptól kezdve már ugye egy következő ilyen nagyobb, úgymond eseményre vagy dátumra kell mindig észnél lenni. Nagyon erős az őszi szünet is. És nem, én nem tudom, néha azt érzem, hogy minden egyes alkalmat, minden egyes szünetet, tavaszi szünet, őszi szünet, téli szünet, ezt mindig mindenki olyan szinten kihasználja már, hogy a karácsonyi időszakban is rengeteg, soha nem látott módon erős jelenleg már a karácsonyi szilveszteri foglaltságunk. 23-án rengeteg család már úgymond kicsekkol ebből az idei évből, és elutaznak a világ tényleg konkrétan másik felére. Tegnap is egy fantasztikus Bahamák, Aruba, Dominika, USA nagykörút, Los Angeles, Hawaii, illetve egy Ausztrália is körvonalazódott. Nem tudom, nyilván imádjuk, tehát hazudnék, nyilván van benne azért egy-két úti cél, ami nekünk is ugye fejtörést okoz, hiszen azt azért nem úgy kell elképzelni, hogy mi az év tetemes részét elutazzuk, hogy ugye a személyes tapasztalatokat hozzuk haza, nyilván építkezünk az elmúlt 25 éves tapasztalásunkra, de rengeteg újdonsággal találkozunk, hogyha az idei őszi szünetet és a téli szünetet szeretnénk az utasoknak így frissen kínálni, hiszen mondom, simán kéthetes körutazásokat, akár az őszi szünetben, akár a téli szünetben, akár mindegy, hogy beleesik a karácsony és a szilveszter is, már 23-án, sőt már gyakorlatilag 18-a környéken, hogy vége lesz az idei évnek. Ugye az iskola, itt mindig ugye nálunk a központi kérdés, ugye az iskola, mert ugye főként családokkal utazunk, vagy utaztatunk, ugye főleg a családok keresnek minket, és onnantól kezdve a januárban látjuk őket újra viszont itthon. Tehát az utolsó két hetet rengeteg család. Tavainál azt hittük, hogy ez egy nagyon erős tél, de én már most augusztus közepén tudom mondani, hogy már simán értük a tavalyi telet. Úgyhogy minimum annyi foglalás már született, mint tavaly egész tél folyamán. Szóval ezek azért, ha egy pillanatig így nem adarnék, ugye? Nem mondjuk a legjobb. Kicsit így lassan ezt a mondatot még egyszer elmondanám, és így megpróbálnánk értelmezni, akkor azért ezek elrettentő számok. De nagyon jó, tehát nem azt mondom, nyilván, hogy nem jó, csak azért egyre jobban érződik, hogy mindenki keresi a lehetőséget arra, hogy tudjanak utazni.
0: Hát mert túlhajszoltak vagyunk egy kicsikét, nem? Mindenki dolgozik, persze, stressz van, vagy ha van egy apróska kis lehetőség, akkor most megpróbálják megragadni ezek szerint.
1: Igen, igen, hát mondom, tegnapi nap folyamán ugye ott is nagyon reggel ugye indultunk, rendben van, nem foglalunk több augusztus 20-át, hiszen ugye becsülettel nem tudjuk ellátni. Kapkodás lesz, ugye ezt nem szeretjük, minket is ugye presszionál folyamatosan, az utas is ugye már indulna, tudod, már mindenki kicsit így felfokozottabb állapotban van, úgyhogy nem fogunk több 20-át. Erre nyilván már reggel 9-kor befoglaltam még ugye egy 20-ai indulást, tehát ők is ugye holnap reggel már a gépen vannak, és egyébként messzire utaznak, relatíva messzire utaznak a vendégek, de viszont már jönnek vissza hétfőre, szóval alig egy-egy napot elcsalnak, és akkor azért egy ilyen csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, az azért már majdnem, hogyha még hosszabb helyre is mennek, ugye, vagy hosszabb távra is, akkor is ad egy 4 éjszakányi pihenést, és ez már azért elég tud lenni egy ilyen kis feltöltődéshez, úgyhogy én azt gondolom, hogy kinyitják a naptárat, és ahol összefüggő 2-3-4 éjszakányi idő van, ezeket már látom, hogy hozzák, és már oda tervezzünk valamit, úgyhogy igen, tehát nagyon szerencsések vagyunk, rengeteg a megkereső.
0: No hát, és ahogy az lenni szokott, gondolom, hogy már azért előkerültek a jövő évre is tervek, úgyhogy ezekkel folytatjuk majd, de erre meghallgatok egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

0: 5 perc múlva lesz fél 10 augusztus 19-én szerdán, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Róra Nikóval, Ramkert Ravel irodavezetőjével, és hát tudom, hogy 2026 augusztus 19-e van, de hát azt is tudom, hogy nagyon sokan már a jövő nyarat tervezik.
1: Nagyon jól tudod, én ez teljesen, nekem néha ilyen szürreális, tehát hogy az a baj, hogy látja az ember, hogy ő hogy él, ugye, hogy általában a következő fél órát nem látod, vagy a következő napot alkalomattán, ugye ezt így egyszerűen így nem lehet előre tervezni, én abban a táborban tartozom, sajnos vagy nem sajnos, és tényleg hihetetlen, hogy például megérkeztek ugye már tegnap a folyamán az első nagy hírlevelek ugye a piacvezető utazási irodáktól, hogy ugye elindult a 2027-es nyár értékesítése. Nyilván én is ötször elolvasom ilyenkor, mert tényleg annyira nem ebbe a táborba tartozom, de viszont az is igaz, hogy ezzel párhuzamosan pár perc múlva érkeznek a képernyőfotók, az e-mail másolatok az utasok részéről, hogy ugye hallottam, na már nálunk is elindult, mit lehet már tudni, vannak már információk, de úgy képzeld el, hogy ez az e-mail a partnerek részéről és az utasok részéről mondjuk, mit tudom én, 10 perc különbséggel érkeznek, tehát azt gondolnám, illetve azt látom, nem csak gondolom, hogy már bizony vannak olyanok, akik ezt felhívásként egy keringőre értelmezik, és már akár most képesek elgondolkodni a 27 nyáron.
0: Sőt, hát már most lesik ezek szerint, hogy mikor jön ki, mikor jön ki, mikor jön ki.
1: Így, az mondjuk már normális, hogy 26, mondjuk mit, most is nyaral egy család éppen, egyébként ez egy mostani történet, nyaralnak, és mondjuk ma vannak ugye ott együtt a barátokkal, az egész családdal, és már onnan küldik a következő utazásnak a paramétereit, nekem a dátumokat, hogy addig, amíg ők nyaralnak, addig gyorsan készítsem el az összeszünetet, vagy a téli szünetet, mert most vannak ott együtt, most tudják megnézni, és már mennének. Oké, de az mondjuk kicsit beláthatóbb, ugye az összeszünet, meg vagy mondjuk a karácsonyon már ugye van, hogy elkezdünk gondolkodni. De hogy 27 nyárra még biztos, hogy nem tudnénk gondolkodni, akármilyen is lenne ez a naptáram, az ugye teljesen biztos, de hát nyilván nem beszélhetek ugye magunk ellen sem, hiszen ugye tényleg valóban a tegnapi napon elindult ugye a 27-es nyári szezonnak az előfoglalása. Megmondom őszintén, hogy az árólapot még csak át sem tudtam nézni, tehát én ilyenkor boldogan nyugtázom, hogy gyorsak, egyébként hihetetlen gyorsak az utasaink, tehát mi ezért vagyunk mindig ilyen őrületben, mert olyan gyorsak és olyan napra készek, és annyi információ vannak, hogy sokszor tényleg ők informálnak minket. Ez a képtelenség sokszor követni ezt a tempót, de hogy mi is láttuk, igen, elindult, megmondom őszintén, hogyha nagyon őszintén beszélek, és most nem az utazási irodás énemet hoztam ide, akkor örülök, hogyha el tudjuk látni ezt a nyarat, most nagyon becsületesen ezt így kimondva. Rengetegen vannak, tehát még nekünk ezt a következő 4-5 hetet még az idei nyárból állnunk kell a sarat, és semmiképpen nem tudok még 27-tel foglalkozni. Nyilván nagyon örülünk neki, hogy már vannak ilyen előrejelzések, nyugodtan küldjék el e-mailen, vagy ahogy szoktak, bejönnek, leírogatják, stb. És majd valamikor, amikor ennek a nyárnak már vége van, és tudunk egy picit levegőhöz jutni, akkor fogunk mindenkinek a 27-es nyári ötletével már foglalkozni. Ugye itt mindig az a nehéz, hogy már ugye most még a nyarat utaztatjuk, igen. De már ugye fejben az őszi szünetet kalkuláljuk, és már a karácsonyi menetrendeket nézzük, és akkor ugye ehhez, ha még megfeleljük egy 27 nyárral, hát... Szóval...
0: De valahogy ez nem is egészséges, nem? Egy picit azt érzem, hogy már még vége sincs a nyárnak, de már a jövő nyár az, ami promózva van.
1: Nem, és erről olyan nehéz beszélni, hogy tőle mindenki azt várná, hogy de foglaljuk, és akkor már gyere be ma is, már holnapra foglaljuk, vagy már ma foglaljuk be azt a jövő évi korfut. És hogyha pedig a sima, normál énemmel gondolkodom, akkor pedig nem már, de könyörgöm, nem már. Tehát most jöttünk haza, most pakoltuk ki a bőröntöt, mondjuk én nem, ugye, de sokan ugye most pakolták ki a bőröntöt. Kicsit álljunk már meg egy pillanatra. Miért kell ennyire sürgetni ezt az egészet? Hétfőn már a szombatot hajkurászunk, szombaton már a jövő hetet. Úgy telnek ezek a napok, hogy tényleg azt szoktam mondani, hogy hétfő péntek. Hogy az összes többi nap, hogy közben hogy telik el, fogalmam nincs. Annyira gyors, nem kell ezt már gyorsítani, nem kell mindent így ilyen kétszeres tempóban megélni. Egyszerűen nyugodjunk már meg egy kicsit, most jöttünk haza a nyaralásból, most éljük meg ezeket az emlékeket, beszélgessünk róla még egy picikét. Mit tudom én, ne adj Isten, jó az őszi szüneti dátum, vagy minden úgy áll a családnak, akkor utazzanak el az őszi szünetben egy kicsit, vagy már esetleg gondolkozzanak a karácsonyon. Ez azt gondolom, hogy már az elmúlt évekből tapasztalva azt mondhatjuk, hogy ez egy normális táv, hogy mondjuk egy pár hónapra, vagy akár fél évre előre készülünk. De nekem nem mondja senki tényleg, hogy ma az a legfontosabb gondunk, hogy hova megyünk 27 nyarán. Én is tervezek, félre ne értsd, és van a következő 3-4 évre előre, nyilván ugye a nagyobb utak, ugye, hogy esetleg melyik évben melyiket szeretnénk megugrani, de biztos, hogy még az első, hogy ilyen nagyon finoman és nőjesen mondjam, kapavágás sem tettem meg az ügy irányába, mert nem kell ennyire sietni, ez az idő rettenetesen megy, és próbáljunk már meg egy kicsit szerintem a jelenben maradni.
0: Na ez egy szép zárszó.
1: Igen, bölcs vagyok, ugye?
0: Igen,
1: én kimegyek és nem pörgetem a naptáromat, nem, de tényleg szumma szummárom, ez a lényeg, hogy aki már a 27 nyár, ne legyen rest, ne tartsa magába, nyugodtan küldje meg nekünk, nyilván nem ma fogunk vele foglalkozni, hanem idővel, de picit maradjunk már ebben a jelenben.
0: No, hát akkor köszönöm, hogy itt voltál, és kitartást.
1: Köszönöm szépen.
0: A folytatásban pedig rátérünk majd az időjárásunkra, hiszen van miről beszélni, sajnos, úgyhogy maradjon velünk.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3-4-10 is elmúlt már augusztus 19-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor foglalkozzunk a mai időjárásunkkal, és milyen jó, hogy reggel azt mondtam, hogy ránézünk még, hogy tényleg biztosan egész nap felhős lesz az égbolt, mert most már az időképen azt mutatják nekünk, hogy bizony 14 órától a napsütés lesz majd a fókuszban, és akkor fölmelegszik majd a levegő is 30 fokig, elméletileg, az még azért tűrhető vagy elviselhető, úgyhogy így készüljön, most jelenleg úgy néz ki, hogy mégiscsak kelleni fog a napszemüveg a délután folyamán, és élvezzük ki ezt a 30 fokot, mert holnapra 37-et jósolnak, már péntekre szintén, és majd a hétvégével jön valamiféle enyhülés ismét, 33, aztán pedig jövő hétre már 30 fok alatti csúcs hőmérsékleteket jósolnak, de hát ma még ma van, úgyhogy így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Amire érdemes még odafigyelni az az, hogy időjárási front ugyan nincsen felettünk, de a magasban a melegebb légtömeg áramlik fölénk, ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. Emellett még jelentkezhet tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság, úgyhogy ez nagyjából a mai menü. Így készüljön, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt. Maradjon velünk!
1: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 2 perc múlva lesz 10 óra, augusztus 19-én szerdán. Ez az Antrit reggel, röviden összegezzünk, hogy mi is történt ma reggel. A napi ötös tagjaitól érdeklődtünk arról, hogy melyik állat okosabb, mint gondolnánk, igazából egészen humorosra sikeredett. Aztán pedig arról beszéltünk, hogy mi lenne, hogyha államalapításunkat is ilyen szabadtéri forgataggal ünnepelnénk. Végül pedig Róra Nikóval, Ron Cartravel irodavezetőjével utaztunk egyet, és most itt vagyunk. Holnap reggel ismét várom 6 órától, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: 23-as telefonszámon.
1: Haló! Haló!
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
1: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd.
5: Rádió Andrit időjárás.
7: A változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több helyen erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, reggel 13-22, napközben 31-38 fok lesz.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét, FM 105.1.
8: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szekszárdon, ez csak a Rádió Antriton lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Menő ajánlatok a Rádió Antritban. A 100 étteremben ma aratok gulyáslevest vagy hideg gyümölcslevest ebédelhetünk. Az A menü magyaros kacsabel szezámmagos jázmin rizssel, a B menü pedig borsos tokány tarhonyával. A Café Amaretto mai ajánlata gyümölcsleves vagy grízgaluska leves, a főételek közül kérhető töltött sertésszelet rizssel és salátával, vagy rakott bolonyai sajttal. A C menü grillezett csirkemell cézár salátával és rizssel, és ma minden menü mellé ajándék is lerjár. A pizza ma a mai kínálat a sajtkrémleves krútonnal, a főételek közül választható burgonyapelyhes sült csirkemer kukoricás rizssel, illetve túrófánk eperöntettel. Jó étvágyat kívánunk!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. Négy napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik poszméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzánai-tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: A több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefon számon.
1: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
3: Menő ajánlatok a Rádió Antritban. A 100 étteremben ma arató gulyáslevest vagy hideg gyümölcslevest ebédelhetünk. Az A menü magyaros kacsamel szezámmagos jázmin rizssel, a B menü pedig borsos tokány tarhonyával. A Café Amaretto mai ajánlata gyümölcsleves vagy grízgaluska leves, a főételek közül kérhető töltött sertésszelet rizssel és salátával, vagy rakott bolonyai sajttal. A C-menü grillezett csirkemell cézár salátával és rizssel, és ma minden menü mellé ajándék is lerjár. A pizza ma a mai kínálat a sajtkrémleves krútonnal, a főételek közül választható burgonyapelyhes sült csirkemell kukoricás rizssel, illetve túrófánk eperöntettel. Jó étvágyat kívánunk!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Újabb fejlesztések Faddon, biztonságosak a megye fürdőhelyei. Ismét 30 fok fölött a hőmérséklet. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A bonyhádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Borbély Kovács Melissa Roxana eltűnése kapcsán. A 13 éves lány, aki a Kétyi gyermekotthon lakója, 2026. augusztus 3-án a délutáni órákban engedély nélkül távozott a szexárdi otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Eltűnéskori ruházata nem ismert. A bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 74-559-50-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A dombóvári járási ügyészség kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat egy 34 éves férfi és 30 éves feleség ellen, akik a bűncselekményt társtettesként követték el. A vádlottak 2026. január 11-én dél körül egy áruházba mentek vásárolni, azonban előzetesen már megállapodtak abban, hogy az árunak csak egy részét fogják az önkiszolgáló kasszánál kifizetni, a többit pedig eltulajdonítják. A boltban a bevásárlókocsit telerakták különféle élelmiszerekkel, vegyi árukkal és egyéb termékekkel, majd az önkiszolgáló kasszához mentek. Ott azonban csupán 11 darab kb. 14 ezer forint értékű árut fizettek ki a nő nevére kiállított bankkártyával, míg a bevásárló kosárban lévő többi közel 148 ezer forint értékű árut nem fizették ki, hanem eltulajdonították úgy, hogy a bevásárló kocsit a blokk segítségével a kasszaterületről kitolták. Ezek között voltak például húsáruk, tejtermékek, édességek, tisztítószerek, péperecikkek és mélyhűtött termékek is. A vevőszolgálat jelzése alapján a vádlottakat a pénztártól való távozás után az áruházból kifele menet a vagyonőr megállította, így a bűncselekménnyel okozott kár nagyobb részben a már nem értékesíthető áruk kivételével megtérült. A nyomozás során az áruház tulajdonosa a polgári igényét bejelentette, a vádlottakkal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével büntető végzésben közérdekű munkabüntetés kiszabását szorgalmazza a dombóvári járásbíróságnál, egyben indítványt tett a sértett cég polgári jogi igényének elbírálására. Az utóbbi időben számos fejlesztést, beruházást hajtott végre Fadnagyközség, amelyek részleteiről Badács József polgármestert hallja.
5: Jelenleg zajlik a versenyképes járások pályázatunknak a munkálatai, tehát elkezdődött a Kurdi sarkon a játszótér építése, ami be is fog hamarosan fejeződni. Aztán még nagyon sok helyszínen lesz közösségi térépítés és játszótér fejlesztés, többek között a Bartal Parkban, Dombori központi strandon, akkor Dombori rendezvénytéren is fejlesztéseket hajtunk végre, aztán a csónakikötőbe, és lesz még fejlesztés a kerékpárút melletti területen is, illetve a Gerber utcában helyezünk ki személygyűjtő edényeket. Tehát ez a fejlesztésünk ez zajlik, ez a szeptember 15-ére fog elkészülni. Azon kívül, ami nagyon fontos, zajlik a strandberuházás, ami top pluszos pályázatból nyertünk 220 millió forintot rá. A vízépítési, partfalépítési munkálatoknak a 90%-a már kész, és jövő héten kezdődik az épület építése, lesz egy nagyon szép büféépület, illetve vizes blokkok lesznek, öltözők, lesz ott is játék kihelyezve, illetve térköves burkolatok lesznek, növények, úgyhogy nagyon szép 21. századi standdal várhatjuk jövőre az érdeklődőket. Ezen kívül zajlik az iskola felújítása, a mezemeletes iskolánk felújítása, klikkes pályázaton nyert klikrá forrást, így megújul az iskola, tehát a külső homlokzat, belső terek is megújulnak, illetve eszközbeszerzés lesz ebben a pályázatban. És hadd említsem még meg, hogy nagyon büszkék vagyunk Domborira, tehát Domboriban én azt gondolom, hogy olyan programokat sikerült az idén már hozni, meg már tavaly is elkezdődött ez a folyamat, hogy egyre többen látogatnak ki Domboriban, tehát az idén volt például a szabadtéri mozi, aztán nagyon jól sikerült az idén a két strandfesztivál, aztán minden hétvégén van a szokásos zenére a strandrendezvény, ez is nagyon jól sikerült, és Domboriban is végrehajtottunk több kisebb fejlesztést, ott is aszfaltutakat javítottunk, aztán lépcsőt építettünk az egyes strandra. Minden visszajelzés most azt mutatja, hogy összességében a dombori üdültulajdonosok és a domboriba érkezők meg vannak elégedve a szolgáltatások színvonalával és a maga a dombori közterületeinek a minőségével.
4: Továbbra is biztonságosan lehet fürdeni Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyén, olvasható a Tolna megyei kormányhivatal Facebook oldalán. A nyári időszakban különösen fontos, hogy a strandolók tudatosan és körültekintően választanak fürdőhelyet. A Tolna vármegyei kormányhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy a biztonságos fürdőzés érdekében kizárólag kijelölt és rendszeresen ellenőrzött természetes fürdőhelyeket érdemes felkeresni. A népegészségügyi hatóság által végzett folyamatos vízminőségvizsgálatok eredményei alapján Tolna vármegye kijelölt fürdőhelyein a víz megfelel az előírt közegészségügyi követelményeknek, így a fürdőzés továbbra is biztonságos. A Szekszádi Sportközpontban zajló programokról, valamint a sportcsarnokban történt felújításokról Kis Albertet, az intézmény sajtóreferensét kérdeztük.
6: A Szekszádi Sportközpontban a nyári szünet után folyamatosan kezdődnek a programok. Az eddig is megvalósuló, heti rendszerességgel megvalósuló közösségi programjaink folyamatosan mennek, amelyekről a Szekszádi Sportközpont közösségi csoportjában lehet bőven információkat szerezni. Ezekről a programokról már ugye többször beszéltünk, folyamatosan mennek a séták, futások, kerékpározások és az asztali tenisz. Augusztusban még két programmal várjuk a sportolni vágyókat. Augusztus 22-én egy mini sportnapot tartunk, ahol a fitness van főszerepben, de várjuk a családokat is, gyerekeknek is készülünk zsonglőrjátékokkal, asztali tenisz bajnoksággal. Augusztusban lesz még egy kiemelkedő túránk, a nyárestivői túra, augusztus 28-án. Itt is meglepetéssel várjuk a túrázni vágyókat. És hát ezen kívül szeretném megemlíteni, hogy a nyári szünetben, a sportcsarnokban több kisebb felújítást hajtottunk végre. Ennek keretében megújult a kettes edzőterem, teljes festést kapott. Nagyobb átalakuláson ment keresztül a hármas edzőterem, amely régebben üzlethelyiségként működött. Ebből egy fitness termet hoztunk létre, amely fitness padlót kapott. Itt is megtörtént a festés, és egy jó minőségű sportpadlóval láttuk el a helységet. Ezen kívül a hatos edzőterem is megújult, itt is új padló és festés történt. Úgyhogy szeretettel várjuk a megújult sportcsarnokba a sportolni vágyókat.
4: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon és a Vételkörzetben szerdán hajnalban 17, napközben 32 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
7: Furcsa ezt kimondani, de szerdán, a hét utolsó munkanapján köszöntök mindenkit. Én Tóth Csaba vagyok, mindjárt kezdünk. Jön az Antrit délután.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: Ez a Rádió Antritam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kellemes és szép napot kívánok önöknek. Azt hiszem, hogy az időjárás is kegyes a mai napon most már velünk, mert nincsen kánikula, és nem tudom, annyira furcsa, de igazán jó érzés kimondani azt, hogy a hét utolsó munkanapja ez a mai szerda. Hát igen, nyakunkon a hosszú hétvége, és a hosszú hétvégén igen-igen sok program vár ránk, vagy várhat ránk, hogy ezek mik, természetesen majd erről is beszélünk, de most egy kis kereskedelmi kitérő következik. Apropó, délután 4 órakor ma is vendéget várok majd ide a Rádió stúdióba. Ezúttal Kocsis Imre Antal, Szekszárd egykori polgármestere érkezik majd ide a Rádió stúdióba 16 órakor, hogy miről beszélgettünk természetesen a múltról, és egy picit az ő szemszögéből, vagy szemüvegén keresztül a jövőről is beszélgetünk. Kocsis Imre Antallal tehát. Tartsanak velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Nincs megállás a zenék tekintetében, már is hozom Sheryl Crow felvételét. Ez az All I Wanna Do itt az Antritban.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Márt 13 óra, úgyhogy jön az információs blokk itt az Andritban, de természetesen a következő órában is hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Elindult a közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolai igazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holtfagyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
2: Rádió Andrit időjárás.
9: A több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél több felé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 105.1.
0: Köszönjük a híreket és információkat, mi pedig már is robogunk tovább a következő órában. Hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, tartsanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

0: Ez a Rádió Antritab a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kellemes és szép délutánt kívánok mindenkinek. Különösképpen egyébként a mai napon a Hubáknak, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat, és annyit kell tudni a Hubáról, hogy egy kőkemény magyar eredetű és férfi név. Az 1990-es években egyébként a Huba szorványos név, a 2000-es években egyébként nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között, tehát egy ritka névről beszélünk. Egyéb iránt november 14-én is ünnepelhetik a névnapjukat. Aztán a magyar törzs egyik vezére, honfoglaló vezére, Huba, akit ismerhetünk, és aki híres. Aztán Bárdos Huba nyelvész, és Buzás Huba költő. Aztán van egy irodalomtörténész, Mózes Huba, valamint katolikus pap és teológus Rózsa Hubát is ismerhetjük. És van Szeremlei Huba, borász, aki ugyan nem szexárdi, de igen ismert. Boldog névnapot kívánunk minden ma ünneplőnek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ezúttal a napjainkból Mojo és a Lady című dal következik itt az Antrit délutánban. Tartsanak velünk!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: Hát, ha van még a világon, annyi idő, hogy itt van a hosszú hétvége. Egyéb iránt pedig szerintem ez az időjárás, ami jelen pillanatállás szerint van, az mondjuk a szürethez is jó, mert hogy én nekem vannak információim azzal kapcsolatosan, hogy már megindultak a szüretek. Holnap egyébként majd Urbán Peti érkezik délután ide az Antridba, akivel a szüretről beszélünk, meg hogy most akkor mi van a szőlővel, meg mi nincs, meg hogy mit kezdtek szüretelni, meg mit nem, de általánosan annyit elmondhatok, hogy szerintem már mindent elkezdtek. Egyébként ma a kezdeti több felhőt követően napközben felszakadozik a felhőzet, és sok napsütéshez számíthatunk a térségben. Jelentős csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a délnyugati szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Ez szerintem tök szuper. Most jönnek a friss hírek és információk, aztán jövünk vissza a kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
10: Már 4950 forinttól.
11: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
12: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefon számon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még két napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzjáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: A hírek és információk után pedig már is robogunk tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ebben az órában is jönnek az üdítő dallamok, tartsanak velünk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Rádióban cítem a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Egy perc választ el bennünket 14:30-tól. Rövid kereskedelmi kitérő, de természetesen jövünk tovább majd a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. És délután 4 órakor ma is egy vendéggel, mert hogy az elmúlt napokhoz hasonlóan ma is vendéget várok majd ide a rádió stúdióba. Ezúttal a mai napon Szekszárd megyei Jugováros egykori polgármesterét, Kocsis Imre Antalt fogom faggatni. Múltról, jövőről, jelenről és sok-sok más dologról. Ugye velünk tartanak ez az Antrit?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ugye nem volt hosszú a kereskedelmi kitérő. Train és az Angel in Blue Jeans a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül. Már is hozom, figyeljék csak!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM.

0: Rádióban cítem a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Forma 1 rajongók, figyelem, figyelem, egészen friss információ. Méghozzá csukló sérülés miatt kihagyja a Forma 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. Hadjar, a Red Bull francia pilótája, ezt írja az MTI. A Red Bull ma délután nem rég erősítette meg a sérülés hírét. Délelőtti sajtó értesülések szerint a francia pilóta erőnléti edzés közben szenvedett sérülést. A 21 éves Hadjar helyett a Racing Bulls nevel versenyző új-zélandi Liam Lawson veszi át egyébként, aki az előző szezonban már két futamon már volt a Red Bull pilótája. A fiók csapat Racing Bullsnál egyébként a japán Tsunoda Yuki lesz majd a beugró versenyző ezen a hétvégén. Hadjar tehát sérülés miatt kihagyja ezt a nagy díjat. Hát, hogy mi lesz a végeredmény, meg hogy hogyan fog majd teljesíteni, de egyébként szerintem ez egy nagy lehetőség azoknak a fiúk pilótáknak, akik ilyenkor megkapják a vezérpálcát. No rendben, hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Tartsanak velünk!
1: Ez a Rádió 1 Treat!

0: Jó, ez a Rádió Antritam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Információk, hírek, ezúttal célpontban a régiónk, mert hogy regionális hírek és információk érkeznek. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szexárdiszületinapok.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Bonyhád és Trentlingen 15 éve testvérvárosok, indul a Kapocs második évada, ismét jön a kánikula. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok. 2026. augusztus 19-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A dombóvári járási ügyészség hatóság félrevezetésének vétsége miatt emelt vádat egy 48 éves férfi ellen. A vádirat szerint az ittas vádat 2026. január 22-én este 10 óra körül felhívta a 112-es segélyhívószámot, és olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, amely szerint őt az egyik Tolna vármegyei település főutcáján több ismeretlen személy megtámadta, folytogatták és fenyegették. A bejelentés alapján a rendőrségi ügyelet járőröket küldött a helyszínre, ahol az adatgyűjtés követően a rendőrök megállapították, hogy a bejelentés tartalma nem felelt meg a valóságnak. A rendőröknek egyébként az erősen ittas vádlott már azt adta elő, hogy senki nem bántalmazta. A segélykérés alapján időközben szintén kiérkező mentősök a vádlottat megvizsgálták, rajta a külsérelmi nyomot nem találtak, sérülése vagy panasza nem volt, ami szintén alátámasztotta a bejelentés valótlanságát. A vádlottat megfigyelés céljából kórházba szállították. A rendőri intézkedés, illetve az eljárás során egyértelműen megállapítható volt, hogy a vádlott a hatóságnál büntető eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tett, amelyről tudta, hogy valótlan. A büntetett előéletű vádlott a nyomozás során beismerő vallomást tett, vele szemben a járási ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a dombóvári járás bíróságnál. A Dunán zajló nagy beruházással párhuzamosan paksi civil kezdeményezés indult a projekten dolgozók megsegítésére. Rózsa beaötlet gazda néhány nap alatt majdnem 2 millió forint értékű felajánlás összegyűjtésével segítette az építkezés résztvevőit. Üdítőket, vizet, izotóniás italokat és harapnivalót vásárolt, majd szállított a munkaterületre Pruzsina Ákos és Cseh Tamás országgyűlési képviselő közbenjárásával. A sikeres első magyarországi megvalósítást követően augusztus 20-án indul a Kapocs Magyar Fiatal Világjáték a következő évada. A részletekről Kindl Gábor kreatív vezetőt kérdeztük.
7: Augusztus 20-án indul a Kapocs második évada, ugyanis úgy raktuk össze annak idején ezt a programot, hogy augusztus 20 és január 22 a Magyar Kultúra Napja közé foglaltatik egy játék, egy háromfordulós játék, aminek az első fordulójában tulajdonképpen a jelentkezésen kívül egy kis motivációs videót is nagyon szívesen várunk. A második forduló az a filmkészítésről szól, mit jelent magyarnak lenni a világ bármely területén élő játékosunknak, résztvevőnknek, és a harmadik játékra, illetve a harmadik fordulóra, a játék befejező részére Szekszárdra érkezett az elmúlt évben is 7 játékos, a világ különböző különböző részéről, és ezek mentor településeken készültek fel tulajdonképpen erre a játékra, és ebbe a programba természetesen egy országház látogatásra is belefért. Nagyon nagy élmény volt. Tehát úgy élik meg a mai napig azokkal, akikkel beszélgetünk erről a játékról, hogy hatalmas élmény volt. És ugye a mai világban, a virtuális világban élünk, és ebből jött az, hogy a harmadik fordulóban találkoznak, emberek találkoznak, és ezért is találó ez a cím, ez a kapocs, mert emberek közötti kapcsok jönnek létre tulajdonképpen, és hát nagyon fontos az, hogy azok a másod-harmad generációs fiatalok, magyar származású fiatalok, ők tulajdonképpen valamilyen szálakon, vagy újra erősebben kötődnek Magyarországhoz, mert valahol a későbbiekben azt tehát mindenki keresi a származását, hogy honnan érkezik, és nagyon fontos számukra az, és nagyon jól élik meg a fiatal generációk ezt a játékot. A mentortelepülések változnak, nyilván a játékosok is, hiszen a szereplők változnak, de nagyon sokan azok közül, akik részesei voltak ennek az első fordulónak, az első évadnak, szeretnének bekapcsolódni, és ez beleértve a játékban résztvevőket, hiszen a játékban nem csak magánszemélyként jelentkeztek a világ különböző pontjairól, különböző szervezeteket is képviseltek, közösségeket képviseltek.
6: A világjáték nagykövete, az előző évad győztese, a horvátországi Csúzáról származó Gorjanac Szilvia, aki az élményeiről és a programban vállalt feladatairól beszél.
8: Én vagyok a kapocs világjátéknak a nagykövete. A sárpilisiekkel erős kapcsolatom született, szeptemberben kezdődnek a szüreti fesztiválok, és egymást meghívtuk magunkhoz, hogy bemutatjuk szokásainkat egymásnak. Számomra a nagykövetnek a jelentősége hatalmas dolog, hiszen én képviselem a magyar fiatalokat világszerte, és ezt a bíztatást, amit én kaptam az én családomtól, otthoniaktól, iskolámtól, ezt szeretném elmondani a fiataloknak, hogy nekik is van miért magyarnak lenniük. Tavalyi játékról sok emlékem született, leginkább a sárpiliséknél, például mikor az óvodában a kisgyerekeket megismerhettem, és játszhattam velük, nagyon a szívemhez nőttek, és a döntőn ugye meg is könnyeztem, amikor megláttam a kis filmet, és nekem ezek a minden apró élmény számomra hatalmas dolog. A magyarságomért nagyon sokat lehet tenni, igaz, hogy apró léptekkel, például néptánccal, vagy esetleg programokat szervezni, iskolákba vinni programokat, és hát így.
6: Ünnepi képviselőtestületi ülésen erősítette meg 15 éve fennálló testvérvárosi kapcsolatát Bonyhád és Treintlingen augusztus 15-én a Bonyhádi Városházán. A jubileumi alkalmon Treintlingen mellett Bonyhád más testvérvárosainak delegációi is részt vettek. Vernó városász Krisztiánek Réger, Hockheimet, Dirk Westet polgármesterek képviselték. Bonyhád és Treintlingen hivatalos testvérvárosi kapcsolata 2011. április 9-én kezdődött, közös történetük gyökerei azonban ennél jóval régebbre nyúlnak vissza. Filóni Ferenc Ibolya ünnepi beszédében éppen ezt a régi barátságot, illetve az emberi kapcsolatokat állította középpontba. Mint fogalmazott, bár az ünnepi ülés hivatalos alkalom, a teremben körbetekintve sokkal inkább egy nagy családi találkozó érzését kelti. Bonyhád nemzetközi kapcsolatairól szólva, ugyanis nem a formális protokoll jut elsőként eszünkbe, hanem az élettel teli, fáradhatatlanul lelkes emberi kapcsolatok, közös élmények és igaz barátságok. A polgármester megemlékezett a 15 évvel ezelőtti szerződés aláíróiról is. Felidézte Bonyhád akkori polgármesterét, a néhai Potápi Árpád Jánost, valamint Treintlingenek akkori városvezetőjét, Werner Baumot. Kiemelte mindazok munkáját, akik pedagógusként, civilként, önkormányzati vezetőként vagy egyszerűen a két város polgáraként az elmúlt évtizedekben építették a kapcsolatot. Bár a polgármesteri székekben azóta már mások ülnek, a stafétabotot ugyanolyan elkötelezettséggel visszük tovább, hangsúlyozta Filóné Ferenc Ibolya. 15 évvel ezelőtt két város hivatalosan is megerősítette együttműködési szándékát, az azóta eltelt másfél évtized pedig megmutatta, egy testvérvárosi kapcsolat igazi értékét nem a dokumentumok, hanem az emberek adják. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 6. 38 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon csütörtökön hajnalban 21, napközben 37 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Amcit, FM 101.
0: Jolina, köszönjük szépen a regionális híreket és információkat. Mi pedig már is csobbanunk, méghozzá ma a kedvencei és tegnap slágereinek tengerébe. Hozom a legtutibb slágereket, maradjanak velük.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Speed, Young Fly, ezzel a dallal már is folytatjuk a zenei kínálatot itt az Antritton. Tartsanak velünk, én Tóth Csaba vagyok, szép délutánt kívánok!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
5: A híreket és információkat követően pedig egy rövid zenei kitérőt követően stúdió vendéget köszöntök itt a rádió stúdióban. Kocsis Imre Antal, Szekszárd megyei jugováros egykori polgármesterével beszélgetek. Tartsanak velünk!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Rádió Antti a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Köszöntök mindenkit, minden kedves rádió hallgatót és persze stúdió vendégemet is, mert hogy a héten, ezen a héten miközben helyettesítek, minden délután 4 órára vendéget hívtam ide a rádió stúdióba. A mai napon Kocsis Imre Antal, polgármester urat köszöntöm, Szekszárd megyei Jugováros egykori polgármesterét üdvözöllek, polgármester úr.
1: Isten hozott téged is Szekszárdon.
0: És ugyancsak téged is, mert hogy azért maradjunk annyiban, hogy aki nem ismerne téged, hát azért 4 cikluson keresztül irányítottad ezt a várost, és ugye azt beszéltük telefonon, hogy ne beszéljünk semmit. Tehát rám szólt...
1: Nem most, hanem előre ne beszéljünk.
0: Hogy előre, mert akkor lesz hiteles egyébként egy beszélgetés, amikor tényleg először kerül szóba. Én úgy fogalmaztam a beharangozomban, hogy múlt, jelen és jövő van miről beszélni, és akkor kezdjük talán a múlttal, hogyha visszamegyünk az időbe, és te most polgármester vagy még. Annak idején én azt gondolom, hogy egy megyeijogú város polgármesterének sokkal több minden volt a kezében, és sokkal több mindennel kellett foglalkozni, mint jelen állás szerint. Egyrészt ugye állam is átvett különböző feladatokat az önkormányzatoktól. Hogyha visszatekintünk a múltba, akkor erre hogyan emlékszel vissza?
1: Hát tulajdonképpen az igazi csalódásom, ahogy haladtunk előre az időben, éppen az, amiről beszélsz, tehát az önkormányzati kompetenciák folyamatos szűkítése. Az első időkben, tehát az első ciklusban tulajdonképpen minden, ami a várost illette, kezünkben volt. És aztán úgy ciklusról ciklusra fogytak a kötelezettségek, kompetenciák, de hát ami most van, az tulajdonképpen a messze-messze mögötte van még a 4. ciklusnak is, hiszen az intézmények elvétele egy megyei jogú várostól tulajdonképpen a legnagyobb kár, amikor egy intézményt nem tud segíteni, nyomon követni, igazán támogatni a város, hiszen semmiben nincs beleszólása, mindenütt minden valami központosított helyen dől el. E tekintetben tehát tulajdonképpen pontosan azoktól fosztja meg a városi igazi jelenlétet, illetve az önkormányzat jelenlétét ebben a csoportban, amelyik éppen a legfontosabb, hogy valaki városlakó legyen, és a város vezetőinek erre legyen bármilyen befolyása.
0: Tudod, most egy picit olyan érzések keringenek benne, mert annak idején, amikor legutoljára mi így élő adásban, egy rádióban beszéltünk, az még szerintem 20 évvel korábban még az Aliszka Rádió volt, amikor még létezett. De hogyha most arról beszélünk, hogy ugye elvettek az önkormányzatoktól feladatokat, akkor most egy jelenlegi polgármesternek kevesebb dolga van, vagy nehezebb dolga van, mert egyébként az önkormányzatiságban másokkal egyeztetve kell a várost vezetni, szóval ez egy ilyen fogós kérdés, nem?
1: Nem nehezebb, lehetetlen dolga van, tehát tulajdonképpen ma ez az állás igazán mindenki, minden polgármesternek tisztelet. Tényleg tisztelet illeti őket, hogy ilyen körülmények között tudnak dolgozni. Mind a finanszírozás, mint a hatáskörök tulajdonképpen olyan mértékben szűkítik le egy városvezetésnek a lépés lehetőségét, hogy itt van, örülünk neki, van városháza, van címere, mindent tud mondani, de tenni a hihetetlenül kevés dolgot, és a centralizáció minden esetben, tényleg minden esetben a helyi közösség ellenére működik. Tehát amikor nem a helyben vagy éppen a nagyobb közösségben, egy megyében dőlnek el a helyi ügyek, az hihetetlenül nehéz helyzet egy önkormányzat számára.
0: Hogyha vissza kell emlékezz arra 16 évre, amíg regnáltál, és polgármester, és vezetője voltál Szekszárd megyéjégó városának, akkor hát most tudom, hogy, hogy ez most egy ilyen nagyon nyitott kérdés lesz. Vannak olyan pillanatok, amire annyira szívesen emlékszel vissza, és eredményként tudod a sajátodénak felmutatni, amit most kiemelnél? Vagy ki tudnál emelni? Van.
1: Hát szerint nagyon nehéz. Ez hihetetlenül nehéz, hiszen az önkormányzatnak, egy önkormányzatnak és egy polgármesternek akkor van jó együttműködése, hogy az önkormányzatnak van egy állandó támogató háttere. Tehát most nem pártokról beszélek, noha azokra gondolok. Bármilyen közösség, amelyik a polgármester mögött áll. Tehát, hogyha egy polgármesternek nincs meg a magán a testületen belül az a támogatottsága, amellyel ha valamit kitalál is, ha valamit meg szeretne valósítani, nem valamit kitalál, valamit meg szeretne valósítani, és nincs mögötte egy támogató többség, azaz nem tudja a saját többségét vagy azért meggyőzni, mert azonos közösséghez tartozik, vagy azért meggyőzni, mert az a közösség, az a kisebb közösség nem akarná, hogy ez megvalósuljon.
0: És ez párton belül is egyébként
1: abszolút,
0: előfordulhat.
1: Abszolút. Akkor hihetetlenül nehéz ez. Számos olyan dolgokra tudok visszaemlékezni most éppen a sikertelenségre, amikor javasoltam valamit a közösségeknek. És a válasz igen, igen, nagyon jó. Gondoljuk végig. Gondoljuk végig, és most aktuális-e ez? Most hát talán akkor nézzük meg ezt, alakítsunk egy bizottságot. Ettől a pillanattól kezdve az ügy halála, a haláltusája megkezdődött. Uh-huh. És ez olyan hihetetlenül sok esetben volt. Most csak egy kis apróságot mesélek el. Szerettem volna egy borkutat a vármegyeháza kertjében.
0: Igen.
1: És testület mondta, nagyon jó ötlet. Nagyszerű ötlet. Nagyszerű ötlet. És megszavaztak 500 ezer forintot a kútra.
0: Na, mi maradjunk annyiba, hogy
1: 6 millió forint.
0: Igen.
1: Nagyszerű ötlet. Tehát ez arra példa, amit az imént elmondtam, hogyha én itt leállok, és azt mondom, hogy jó, hát akkor felejtsük el. És szerencsére a városnak volt olyan vállalkozó rétege az első ciklusban, a 90-es évek elején, aztán a második ciklusban is, amelyik ilyenkor a zsebébe nyúlt, összehívtam a vállalkozókat, és egy félórás megbeszélésen összegyűlt az öntésre, a megvalósításra, a pénz és minden másra. Tehát csak így lehetett igazán dolgozni. Hogy még két eredményest hadd említsek, az egyikről éppen a Facebookomon tegnap előtt írtam, az egyik az M6-os, a másik meg arról nem írtam, az a tehermentesítő út.
0: Igen.
1: A tehermentesítő útra hiába voltak meg a kormányzati kapcsolatok, a tehermentesítő útra a közlekedési kormányzat 0 forintot biztosított. Tehát a óriási beruházás volt ez, elkészült a felüljáróig egyfajta bekötés, de annak sem volt normális bekötése, csak az egykori Opel melletti kis útról volt bekötése, és zsákutcaként fejeződött be, tehát egy torzó volt, és ennek a megvalósítása viszont komoly kormányzati támogatást igényelt. És azt csináltuk, hogy Lócz Károly közlekedési miniszter éppen közeledett, tudtuk, hogy Mohácsra megy, és megállítottuk az autót, kimentünk a város határa, és megállítottuk az autóját, és végigvittük az akkori 56-os út,

0: meg lett az ígérvény, és utána következő évben el tudtuk kezdeni a tehermentesítő utat. De, ahogy mondjam, ez sem egy belső testületi támogatással történt meg, hiszen a testület a óriási vitát folytatott arról, hogy hol menjen a nyomvonala. Ez nem volt kérdés, mert azt az utat, ami már készen volt, azt kellett folytatni. Tehát nem volt kérdés.
1: Igen.
0: Ugyanakkor maga a testület folyamatosan kijebb kellene, vigyük kijebb ezt az utat. Ne hozzuk be a városba. De éppen azért kellett behozni a városba, hogy az egy teljesen, a főúttal teljesen párhuzamos út legyen, a Rákóczi-Széchenyi utcával teljesen párhuzamos út, és tárja föl azt a területet, amelyik most a bevásárlóközpontokat és az Obit táplálja területigényel.
1: Tehát akkor jó döntés lett egyébként a végére?
0: Persze, de a vita az tulajdonképpen majd egy évig folyt, a terméketlen vita. És így lehetett elvágni, hogy na, nézzük meg, és akkor a közlekedési kormányzat erre a nyomvonalra ad pénzt. A másikra nem ad pénzt.
1: Igen, csak ezt egy polgármesternek, egy regnáló polgármesternek annó is, egyébként most is kezelnie kell. Egy polgármesternek épp ész érveket kell felhozni, hogy egyébként támogatását élvezze azoknak a képviselőknek, akik szeretnek ötletelni. Na ezt hogyan csinálja egy polgármester?
0: Hát tulajdonképpen reménytelen esetekben sehogy.
1: Tehát, és inkább elveti a...
0: Azt nem lehet megtiltani egy képviselőtől, sőt,
1: ezért választják
0: neki, ezért választják, hogy legyenek elképzelései, és azt az elképzelést tulajdonképpen itt a testületen vesse fel, a közgyűlésben vesse fel, és szerezzen többséget a döntésnek. Ilyen egyszerű, mivel nekem a 16 év alatt úgymond sosem volt többségem, sőt, hát a harmadik ciklusban olyan mértékű kisebbségben voltam, hogy tulajdonképpen az volt a cél, hogy a városban ne épüljön semmi, ami az én a dicsfényemet esetleg a enyhe a
1: fényesítené,
0: hátulról valahogy megvilágítaná. Tehát ilyen szempontból ez sosem volt tulajdonképpen egyszerű, de azt kellett elérni, hogy egy adott pillanatban megfelelő többség legyen. Amikor már rafináltabb voltam, és már nem voltam annyira zöldfülű, akkor ahhoz folyamodtam, hogy minden frakció válaszol ki egy embert, és egy bizottság tárgyalja meg, és hozzon döntést. Az már számomra elfogadható volt, sőt, hát sokkal egyszerűbb volt, hogyha a frakciókból álló 3-4 tagú bizottság meghozza a döntést. Mert akkor az tényleg a közgyűlés döntése, legyen úgy. Csak legyen. Csak ne vita legyen, hanem tulajdonképpen gyors döntés. Tehát bizonyos ügyeknél ezt a megoldást választottam. Más ügyeknél meg kellően aljas módon azt választottam, hogy valamilyen gumicsontot bedobni egy költségvetés tárgyalásnál. És akkor azon ment az 5 órás vita azon a kicsi részen, és a költségvetés pedig elfogadásra került. De hát ez, ahogy haladtunk előre az időben, számomra elnézést, hogy ezt mondom, egyre terhesebb volt. Tehát én az első ciklusban végtelenül jól éreztem magam, mindannyian amatőrök voltunk, mindannyian kezdők voltunk, mindannyian valamit akartunk a városért. Az várospolitika volt. A második ciklusban megjelent a politika, a harmadik ciklusban még erőteljesebben, a negyedik ciklusban

0: a várospolitika és a politika aránya tulajdonképpen...
1: Megfordult?
0: Abszolút megfordult, és a politikai döntések váltak fontossá számomra, a közülés számára. Ez nehéz ügy volt. Tulajdonképpen nehéz volt így végigélni, és ezért mondhatom azt, hogy én a 4 ciklus után olyan boldogan és olyan megnyugvással tettem le ezt a terhet, de Szekszárdnak is teher, Szekszárdnak az lett volna a legjobb, hogyha egy olyan polgármestere van, aki mögött mindig ott áll egy határozott többség. Az egy egyszerű dolog.
1: Igen.
0: És hát sajnos Szekszárd megszívta velem, mert hát mögöttem sosem állt meghatározó, biztos többség. És ez sajnos sajnos Szekszárd kára, ezt be kell ismernem, és noha sohasem a hatalmi játéknak tekintettem a polgármesterséget, sosem élveztem úgymond ki annak a hatalmi részét, ha van ilyen. Öröm volt, amikor vége lett.
1: Jó.
0: A városnak is gondolom.
1: Én nekem erről egész más a véleményem, de természetesen a hallgatóknak is szerintem. Jó, teszünk egy rövid zenei kitérőt, jön egy kis információs blokk, de az óra második felében folytatjuk a beszélgetést. Már a jelennel, többek között olyan kérdésekkel, hogy most beülné-e a polgármesteri székbe, vagy cserélné-e a jelenlegivel, vagy valakivel, és még egyéb jövőbe tekintő kérdéseket is szeretném, hogyha kibeszélnénk, mert hogy egyébként attól függetlenül, hogy már nem vagy polgármester, azért a social médiában aktív vagy, és vannak vélemények Szekszárdal kapcsolatosan. Innen folytatjuk.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Keselyűsi út 38-as szám alatt.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
10: A rövid kereskedelmi kitérőt követően pedig hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. És persze, folytatjuk a beszélgetést Kocsis Imre Antal polgármester úrral.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Rádió Andrétem a kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntök mindenkit, így a szerda délutánban olyan furcsa kimondani, hogy a hét utolsó munkanapja, mert hogy itt van a nyakunkon a hosszú hétvége, és holnap pedig állami ünnepünk lesz. Kocsis Imre Antal, Szekszárd-megyei város egykori polgármesterével beszélgetek, ismételten szervusz polgármester úr.
1: Szervusztok.
0: Abban maradtunk, hogy akkor úgy folytassuk, hogy most jelenleg, hogyha én odadnék neked egy aranyhalat, és azt kívánnám tőle, hogy akkor te legyél a polgármester, vállalnád, vagy nem vállalnád ezt a hivatást jelen pillanatállás szerint?
1: Nem, hát szó sem lehet róla. Már az előbb elmondtam, hogy miért. Tehát én az önkormányzatiságot, a helyben születő gondolat helyben, a megvalósuló a projektjének tekintettem, és mivel ez most nem létezik, ebben a pillanatban ez nem létezik. Nem, de hát már 78 éves vagyok, tehát egyébként sem vállalnám. De ha már erről kérdeztél azért, hadd elevenítsen fel azt, hogy éppen a napokban tettem ki a Facebookra az M6-ossal kapcsolatban, ahogy az előbb említettem, egy posztot. Azt mondta Szalma Botont, aki egykor a Mahartnak a vezérigazgatója volt, és most kiváló hajózásügyi szakértő, és valóban az, és valóban most a paksi helyzetet tulajdonképpen nagyon jól kommentálja egy gyakorló dunai hajós szemszögéből. Azt tudta mondani, hogy az akkori államtitkároknak és minisztereknek a közlekedési kormányzatban nem volt valami nagy előrelátásuk, hogy az M6-ost megépítették, hiszen akár egy repülő is leszállhatna az M6-oson, mondta Szalma Botond. Pontosan az előrelátás az, amit egy politikus, vagy egy polgármester, vagy egy városi politikus, vagy mindenki, aki egy helyi közösségnek az életét intézi, a legfontosabb vágyálma az, hogy lásson előre. 1990-ben a megválasztásunk idején az első dolgunk az volt, hogy az akkori hatos halálút helyén épüljön meg egy olyan Budapest-Szekszárd-Mohács út, a nyomvonalú út, amelyik nem a hatos rendkívül szerencsétlen nyomvonalán halad. A közlekedési kormányzat minden egyes évben bebizonyította, hogy ezen az útvonalon Dunaújváros alatt hogyan csökken a forgalom, és amikor elhagyja Paksot, akkor már csak a minden kilométerben van egy-egy autó.
0: Igen.
1: Nem lehetett mit kezdeni ezekkel a forgalmi adatokkal, ugyanakkor a szekszárdiak nagy halmaza halt meg ebben az időben a hatos úton. Vagy éppen nem szekszárdia. És nem lehetett akkor más tenni, mivel a közlekedési kormányzat nem támogatott bennünket, mint túltekinteni a helyi érdekeken, és valamilyen nagyobbat, ebben az esetben egy európai érdeket figyelembe venni. Hát milyen európai érdek van? Egy nemzetközi folyosó. És az 1997-es útügyi konferencián a Lócz Károly minisztert meggyőzve létrejött az úgynevezett 5 per C folyosó a lengyelországi Gdansktól az adriai Plócséig. Ez az a TEN-T-ben, ez a fontos európai folyosók halmaza, a TEN-T, ennek a része lett az 5 per C. Úrrá tudtunk lenni egy olyanon, amin gyakorlatilag nem lehet úrrá lenni. A forgalomszámlálási adatokon nem tudtunk uralkodni. Azok alacsonyak voltak.
0: Igen.
1: És a mai forgalom tulajdonképpen visszaigazolja azt, hogy jók voltak a közlekedési kormányzat döntései, hogy nem épült M6-os, ugyanakkor jók voltak azok a tervek, amelyek kiépítettek egy nemzetközi folyosót, amiben, hál' Istennek, Szekszárd egy fontos helyet kapott. Most megszámoltam éppen, ahogy ma jöttem le Pestről, a fele-fele arányban jöttek magyar rendszámú és külföldi rendszámú autók, meglepetésemre még görög és török rendszámú autók is választották az M6-ost. Lengyelországban a teljes nyomvonal készen van, a Szlovákiában akadozik, ott nem épült olyan ütemben, a teljes 88 kilométeres szakasz készen van, a magyarországi szakaszt a tavaly decemberben adták át teljesen befejezve, ott még hiányzik egy északi átkötés, de az már minimális a szlovák határ felé, ha úgy mondjuk, hogy egy M2-es, ott egy kis darab hiányzik már csak belőle. A Bosznia-Hercegovina 377 kilométerből megvan 155 kilométer, tehát egy szekszárd központú igény nem valósulhat meg az ország határon belül. Egy, hál' Istennek, egy szerencsés döntéssel 97 után ma már úgy tudunk végjönni az M6-oson, hogy fele nem magyar rendszámú autó, fele pedig külföldi, azaz európai folyosó megvalósult, létrejött.
0: Kérdés majd az M9, már ez is a jövő.
1: Igen, ez minden esetben az egyes kormányzati döntéseknek a függvénye. A legelső ciklusban képzeltük el az úgynevezett déli autópályát, annak elkészült a nyomvonalterve, utána elkészült az M9-es nyomvonalterve, abból egy kis darab megvalósult a Kaposvár környékén, most fönt északon az osztrák határtól megvalósul megint egy új darab, és aztán itt állunk a döntés előtt, vajon mikor valósul meg. De pontosan erre vagyok büszke, hogy az 5 percé ez alatt a ciklus alatt, és tulajdonképpen az én működésem alatt a megvalósult. Hál' Istennek. Megvan az M6-os. Tehát, hogyha az előbb azt kérdezted, hogy van-e olyan, amire úgy emlékszem, hogy, mert hiszen én az önkormányzati társulás elnöke voltam, az M6-os önkormányzati társulás elnöke, amelyik az nyomvonal melletti polgármestereket kapcsolta össze, és hát tulajdonképpen ez olyan erő volt állandóan a mindenkori kormányzatokra, hogy tudtunk jól működni, és meg is valósult.
0: Ugye te Budapesten éled a mindennapjaidat, de azért Szekszárdon azért lehet veled találkozni, így most is, hogyha jól tudom, azért a holnapi ünnepségre is itt maradsz Szekszárdon. Mit látsz, hogy Szekszárd a fejlődési pályán hogy áll?
1: Nagyon nehezet kérdeztél, mert ezt a részt nem követem. Pontosan azért nem követem, mert én 2006-ban letettem a polgármesterséget, és semmilyen a dologban nem azt mondtam, hogy nem kívánok véleményt nyilvánítani, hanem nem kívánok meglátni. És tényleg nem kívánok meglátni, mert számomra Szekszárd 2006-tól egy végtelenül szeretett város, ahová mindig szívesen jövök, és tényleg olyan jó az M6-oson jönni, és Fácánkert után, a Molkút után jobbra kipillantani, és először megpillantani a szekszárdi dombság körvonalait. Tehát én ezt látom Szekszárdból. Annak idején nagyon nagy energiákat fordítottunk az ipartelepítésre. Tehát az első ciklusban tulajdonképpen egyfajta a kormányzati szándékkal ment tönkre a húsipar. Sok ezer ember dolgozott ott. A 19%-os volt a munkanélküliség az első ciklusban. Fel kellett tehát gyorsítani az iparosítást, ipari parkokat hoztunk létre, nagyokat nem tudtunk létrehozni, hiszen nem voltak a városnak területei, Területeket kellett először szerezni, és oda letelepíteni cégeket. Én ezt látom, hogy azok a cégek még mindig működnek itt Szekszárdon, akikkel kapcsolatban voltunk. Azt látom, hogy akkor, amikor nem is tudom, hogy hanyadik ciklusban, talán harmadik ciklusban el kellett mennem a Samsonite anya cégéhez Belgiumba, hogy megtudakoljam, hogy mi a szándékuk, mert ha a Samsonite akkor bedől, akkor azt mondták, hogy elköltöznek. Az Szekszárd számára óriási problémát jelentett volna. Nem tudom, hogy most hogy áll a Samsonite, és nem tudom, hogy most mit csinálnak, de akkor a harmadik ciklusban sikerült kicsikarni a Samsonite belga vezetőitől azt, hogy maradnak, bővítenek. És ez meg is történt. Bővítettek és fölépült az új telephely. Tehát ezeket látom, utána már nem követtem 2006 után, tudatosan nem követtem a városnak ezt a részét. Minden más részét, valaki mondta, hogy ilyen vasárnapi ünneplő vagyok, valóban.
0: Ja.
1: Valóban. Én Szekszárdra jövök, akkor vessék a szememre, hogy nem érdeklődöm az iparterületek felől, de a szekszárdi borászok terméke felől inkább érdeklődöm, meg mind azért a kulturális légkörért, ami itt tapasztalható. Minden mésző napon, januárban itt vagyok. Igyekszem itt lenni pünköstkor. Mindig csapatokkal érkezem a Szüreti Fesztiválra. Volt olyan, hogy három gimnázium, hiszen főigazgatója vagyok, a Lónyay utcai református gimnáziumot és a Benkő István református gimnáziumot fenntartó szervezetnek főigazgatója vagyok, a Szilveszter János református gimnáziumnak, és volt úgy, hogy három tantestületet hoztam el. De például most a Szüreti Fesztiválon szeptemberben a Pesterzsébeti Klapkatéri református templom 24 tagú közösségével érkezem Szekszárdra. Én mindig itt vagyok Szekszárdon, és soha nem érdeklődöm, hogy hogy áll az ipar.
0: És én jól láttam egyébként évekkel korábban, jól láthattam azt, hogy talán az egyik szüreti évében még a muslincák között is énekeltél talán?
1: Persze, tehát én a muslincakórus tagja voltam. Hogyne. Hogyne.
0: Ezzel nem szakítottál ezzel a hagyományjal akkor?
1: Nem. Hát én 4 éves korom óta kórusokban éneklek, bármennyire is nem illik ezt egy polgármesternek tennie. Ez ma is így van. A tantestület az értekezlet után énekel. Tehát ilyen őrültségeim vannak. És ez az életem 78 évesen, és valószínűleg a katedráról, ma már nincs katedra sajnos, szédülnék le, és akkor hagynám abba a tanítást.
0: Jó, akkor a jövőbe látásról is beszéltél. Ha most jövőbe látó lennél, vagy jövőbe látsz, vagy belelátsz a jövőbe, akkor mit lehet? Szerinted mi lehet Szekszárdon valami olyan áttörési vagy kitörési pont, ami így begyújtaná a rakétákat?
1: Szekszárd kulturális kisugárzása óriási. Igazán még talán a szekszárdiak sem tudják, hogy mekkora. Most a kedvedre teszek.
0: Igen?
1: Ott voltam a Proszektúra koncerten.
0: Nem mondod?
1: Ott elmentem a Proszektúra koncertre.
0: Igen?
1: És azt látom a Dürer kertben, hogy emberek ezrei Proszektúra felirattal éneklik a Proszektúra dalokat a 16 évestől a 80 évesig. Hát döbbenetes. A szekszárdiak tudnak róla. Jó, nyilván akkor, amikor 90-ben alakult, akkor, vagy 90-ben, vagy 91-ben alakult a Proszektúra, akkor...
0: Még más szemmel néztél rájuk.
1: Akkor, Természetesen más szemmel, hiszen ebben a pillanatban is egyházzenét tanítok, és itt a főiskolán is zenei tárgyakat tanítottam, tehát e tekintetben ez a világ nem volt közel hozzám. Viszont az a fajta alkotni tudás, ami itt a szexádiakban benne van, ez benne van ebben a kis csapatban, a proszektúrában. Akartak valamit innen, ebből a kisvárosból, és megvalósították úgy, hogy egy ország van velük. És tényleg egy ország, tehát talán 2 hete volt ez a koncert a Dürerkertben.
0: Ha Kocsis Imre Antal elmegy a Dürerbe egy proszektúra koncertre, akkor biztos, hogy alkottak valamit. Tehát így van,
1: de akkor ott a kamarazenekar, ott van az a nagyon sok kórus, a Madrigál kórustól kezdve a nagyon sok kórusig, ott vannak a zenekarok, ott vannak a gitáregyüttesek, ott van a Tücsökklub, hihetetlen kis sugárzás. És ott van az a fajta irodalmi háttér, amelyik most már, hát nem is tudom, mikor volt az első, hát talán most a 30-nál, nem. Nem tudom, hogy hanyadik Mészői Miklós találkozás, nem, butaságot mondok. De a 20-nál tartunk, vagy a nem tudom, hogy hanyadiknál tartunk a Mészői Miklós találkozók sorában. Egy egész ország jön ide.
0: Igen.
1: És hogyha és felhívtam Berlinger Attila polgármester úr figyelmét arra, hogy az a fajta a alkotótábor, ami júliusban nagyon-nagyon sokáig ide vonzotta a fiatalokat nyáron, júliusban, az már nem tudott megvalósulni az utóbbi 2-3 évben financiális probléma miatt. Ne feledjük el, ha idejön ez a 20-25 fős csapat az országból, és innen elviszik Szekszárd milliójének varázsát, az Hírjék. Mit jelent?
0: Igen. Ha valami reklám, akkor ez az.
1: Igen, és az, amit például Heyman Zoli és az összes többi borász csinál, kövessétek a Facebookon, hihetetlen, hogy milyen nagy munkát végeznek. Heyman Zoli is a maga a kulturális hátterével, a bor és a kultúra összekapcsolásával, a olyan vonzás, vagy az Ivánvölgyi borászok, nem lehet hetekkel korábban már jegyet kapni. Igen. Ezek a kitörési pontok azok, amelyek ide vonzák az embereket. Én most ebben a pillanatban innen az asztaltól, mert hát hány éve? 8? Hát én már nagyon régen elmentem, tehát 20 éve, illetve most 18, de akkor már mással foglalkoztam, 18 éve már nem vagyok Szekszárdon. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom követni azt, hogy tulajdonképpen mi történt. Azt hallottam, vagy láttam, hogy az ipari park betelepítése folytatódott, de nem tudom, hogy ebben a pillanatban hol van. Ezért mondom tehát azt, hogy ha már megvan az autópálya, megvan ez az európai folyosó, és megvannak a területek az iparfejlesztésre, akkor azon dolgozni kell. Tehát ne haragudjatok, én utaztam. Én folyamatosan utaztam. Tehát akkor, amikor probléma volt a német cégekkel, akkor én mentem a Németországba. Amikor probléma volt a Samsonite-tal, akkor mentem Belgiumba. Amikor a Van de Feldével probléma volt, akkor is mentem el Belgiumba, de az valószínűleg az egy sikertelen látogatás volt. De például a húsipart annak idején nem azért nem lehetett megmenteni, mert a helyi akarat nem volt meg, hanem azért, mert a húsipari kubatúrájába belefért volna Kaposvár, Baja meg Pécs húsipari cége együtt, úgy, ahogy van.
0: Igen.
1: És egy egyszerű kormányzati döntés. Hát nem engedhetjük meg, hogy Pécs és Kaposvár meg Baja vesszen, akkor vesszen a legkorszerűbb Szekszárd. Tehát egy nagyon-nagyon buta kormányzati döntés, amit Szekszárd utána soha nem tudott helyrehozni. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy az előre az életben maradáshoz, a fejlődéshez az kell, hogy folyamatosan menni, folyamatosan kapcsolatban lenni, és nagyon-nagyon sokszor nem a kormányzati szervekkel, mert hiszen ők kormányzati szempontból látják ennek a kis megyeszékeknek a sorsát, és akár mellékesnek is tekinthetik, hanem el kell menni ahhoz, ahol a születhetik pozitív válasz erre a kérdésre.
0: Szoktak még azért tanácsot kérni tőled?
1: Hál' Istennek nem.
0: Hál' Istennek?
1: Nem merem elmondani azokat a tanácskéréseket, amiket hozzám intéztek. Mert az pontosan annak az attitűdnek a attitűd iránti érdeklődés, amit mindig láttak bennem, a nyugalom. Hogy lehet csinálni? Ja, hogy lehet csinálni úgy bármit is, hogy az ember kisebbségben van?
0: Persze.
1: Ez is kérdés volt. Nyilván akkor most már elárultam, hogy szegény Rezsővel beszélgettünk erről. Tehát ő érdeklődött erről, hogy mit csinál az ember kisebbségben, hiszen látta, hogy az én működésem alatt igen. És azt is látta annak idején, hogy én a angyali derűvel vettem tudomásul ezt a fajta a lehetetlen helyzetet, amikor egy polgármester kisebbségben van, és a városlakói viszont azt hiszik, hogy na hát a polgármester az meg tudja ezt csinálni. Nem
0: hajszed,
1: tudja.
0: Ha hiszed, ha nem, semmit nem változtál. Tehát pontosan ugyanez a kép volt meg bennem még 20 évvel ezelőtt, ami most ebben a pillanatban. Tényleg a kiegyensúlyozottság, a nyugodtság, és szerintem semmit nem öregettél, polgármester úr. Elszaladt sajnos az idő velünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Remélem, hogy jól érezted magad, egy kicsit nosztalgiáztunk.
1: Köszönöm szépen, nagyon jól látni ezt a Rádió Antenit 105,1-et.
0: És hallgatom. És sokáig maradjon is.
1: Bevagytok programozva.
0: Szép napot. Köszönöm. És jó egészséget kívánok.
1: Isten áldja a szexádiakat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori Óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon 1 órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik poszméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzánai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: És információkat követően pedig már is hozom az üdítő ma kedvencei és tegnap slágereit. Tartsanak velünk, ez az Antrit.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giga-

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A kereskedelmi kitérőt követően pedig már is hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit Belinda Carlisle felvételével. Már is érkezem.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Elindult a közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfagyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
1: Rádió Andrit időjárás.
6: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit FM 105.1.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
0: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még két napig kell kihúzni az egyreapadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban, az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait.
0: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit FM 105.1.
8: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

Milyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema verítékben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Dunán. A vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt 3-an meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd.
1: Rádió Andrit időjárás.
9: Thank you.
8: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

kedvencei és a tegnap slágerei Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges. What we're saying is not protesting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsikkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zavárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercity-k a déliből, de Zavárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercity-ken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lett magasabb a vízszint, és addig már a fenék küszöb építésével is haladnak majd a szakemberek. Így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Lángi Gépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit Szigeti Tenisstadion, a Soroksári Gyári Ipari Fejlesztés és a Pázmány Campus jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszíne hagyott sátrakat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Elindult a közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordul át elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Szeressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek,

Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.